0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz tópalti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát tópalti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, cipő emlékműsorral lépnek fel Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekét Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: Cegléd Rádió.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá. Mindazokat, akik szeretnék megnézni a Püssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztalitenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaditest összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, az FM 92-tön, kedves hallgatók, köszöntöm Önöket a mikrofon mögött, Vörös Nandi, és bár néha-néha van olyan adásunk, amikor vendég van, ma olyan Ceglét hangja következik, amikor szólóban folytatom, hiszen már szerintem jól tudják, hogy egy időre Barbit hosszabb időre nélkülöznünk kell, szerencsés nélkülözés ez, úgyhogy mindenképpen örülünk neki, nem annak, hogy nincs itt, hanem annak örülünk, ami miatt nincs itt. De a lényeg az, kedves hallgatók, hogy egyedül is folytatódik a Ceglét hangja, mégsem leszek egyedül, hiszen Önökre most is számítok, 0635 92 92-5-ös kívánság@ceglidradio.hu, vagy van egy Facebook oldalunk is, a facebook.com/ceglidradio, itt is írhatnak nekem válaszokat, méghozzá arra a kérdésre, hogy mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt. Erre vagyok kíváncsi, mindenféle dolog jöhet, amit elképzelt egy gyermek, hogy az ő fejében, a gyermeki világában hogyan is történhet meg valami, mit lehet megvalósítani, mit lehet elérni, akár mindenre gondolhatnak, és hát tulajdonképpen erre várom a válaszokat. 0635 92 5 92 5-ös, ez most egy rövid bevezető lesz, mert megadom Önöknek az időt, hogy válaszoljanak erre a kérdésre, és akkor meglátjuk, mik jönnek a következő, hát mondjuk ugye 120 percben, de valójában nem lesz annyi a műsor, hiszen már egy ideje tart, nem is fog teljesen 9 óra utánig, tehát végig tartani. A lényeg az, hogy 4 blokkban jelentkezem majd be ezzel együtt. Természetesen, úgyhogy még maradék 7 blokkban, amikor is az Önök válaszait fogom felolvasni, és amit lehet ki is beszélünk, remélem jó téma lesz. Hogyha igazán jó téma lesz, akkor lehet, hogy 2 órás lesz, mármint, hogy 2 adásos lesz ez a műsor. A lényeg az, hogy a kérdésünk mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek hitt, de az igazából hülyeség volt. El lehet engedni a fantáziát, és lehet pötyögni a válaszokat, 0635 92 5 92 5-ös. Ez itt a Ceglét hangja, szólóban az FM 92-tön velem Vörös Nándival, és néhány zene múlva már érkeznek is az Önök válaszai.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ez itt a Ceglét hangja, gyermeteg ötletek, így neveztem el a mai adásunkat, ugyanis a kérdésünk, hogy mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt. Erre várom a válaszokat, 0635 925 925-ös, ez itt a Ceglét hangja, meg Vörös Nándi vagyok. Azt írja nekünk Oliver: nekem ilyen volt, mikor azt gondoltam, hogy reggel spórolni fogok kb. 2 percet azzal, ha előző este elkészítem a műzlimet. Összeraktam, betettem a hűtőbe, majd volt meglepetés, mikor összeszottyat szétázott valami fogadott reggel a megszokott ropogós helyett. Hát igen, pont ilyenekre gondoltam, amit az ember elképzeled akkor gyerekként, és még akkor nem volt tisztában a valóság minden aspektusával, és akkor jött a csalódás. Nem feltétlen kell, hogy csalódást legyen, bármilyen sztorit írhatnak, de itt van már is Eszter üzenete. Milliómosnak lenni egyszerűen csak annyi, hogy eladsz egyetlen gyufás katuját 1 millió forintért. Ez volt a nagy ötlet. Otthonról el is loptam vagy 10-et, aztán itt meg is állt a dolog. Hát igen, pontosan, ugye ez a milliómosság is mennyire olyan volt még gyerekkorunkból, hogy amikor valaki milliómos lesz, az egyszerűen valami elképesztő érzés, és akkor onnantól már nem kell dolgozni, nem kell igazából nézni, hogy mire költesz, hanem ott vagy milliómosként, és akkor kész. Ma meg már ott tartunk, hát nem is feltétlen ma, még akkor is, abban az időben, a 80-as, 90-es években azért úgy tűnhetett, hogy a millió az annyira rengeteg pénz, ma meg már végképp nem olyan sok, mert hogyha az ember egy autót kell, hogy vegyen, már arra is milliós összeget kell szánnia, úgyhogy össze kell bizony kuporgatni ezt a milliót. Ma már szerintem úgy milliárdosnak lenni az igazán fancy, és akkor azt mondhatja az ember, hogy ma már nem kell azt néznem, hogy mire költök. Kinga azt írja nekünk, hogy nyáron esténként gyakran megszomjaztam, és nem szerettem volna kikelni az ágyból inni-menni, így ezt találtam ki, hogy majd a számban tartom a vizet, mint a hörcsögök, és amikor megébredek, egyszerűen lenyelem. Csodálatos. Csodálatos. Pontosan ezekre gondoltam, igen, hogy a gyermeki naivitás mennyire szabadon engedi a fantáziánkat, és hát majd ott lesz a víz a számban, lenyelem, nem kell kimenni inni, nem kell leverni a poharat az éjjeli szekrényről, hanem egyszerűen csak lenyelem és kész. Aztán gondolom nem jött össze, csak nehogy valaki megsérüljön. Itt most ötleteket adni nem akarunk ebben az adásban, de a lényeg az, hogy nagyon köszönjük a jó válaszokat. Edit írja nekünk, hogy 10 évesen föld alatti bunkert akartunk építeni haverommal, amíg nagyapám több napig kórházban lesz a műtét miatt. Addigra felállványoztuk volna a raklapokat, és a tetejét visszatemettük volna, hogy ne látszódjon semmi. Napokig ástunk ketten a homokozóban, senki nem foglalkozott velünk, 9 köbméterig jutottunk, úgy nézett ki az udvar, mintha bombatölcsér lett volna a kert közepén, mikor mindenki hazajött, volt nagy szentségelés. Hát ezt elhiszem, amúgy azért érdekes egyrészt, hogy lányként bunkert építesz, és ilyen komoly munkákba dobod be magad, hát ez szerintem tök jó. És hagyd mondjam el ezen a ponton, hogy Tóth Ádámmal, unokaöcsémmel, akivel együtt vezettük a Before Party műsort, valahol ennek a műsornak az elődjét, hát tulajdonképpen szintén mi nem bunkert, hanem föld alatti strandot akartunk csinálni. Egy Abony határán lévő parkerdő melletti területen, szántóföld alatt tulajdonképpen terveztük a víz alatti strandot. Hát mi nem ástunk ki 9 köbmétert sem, de mi is sokáig jutottunk a tervezgetéssel, már mindenféle térképeket megrajzoltunk, és hát ez lett volna a projektünk, egy víz alatti strand, mert strandolni nagyon szerettünk, meg kerestünk volna pénzt is vele, hiszen hát a belépőkből azért jelentős összegeket lehetett volna összeszedni, egy föld alatti strand szerintem kuriózum. Úgyhogy nekünk is volt ilyenünk, és hát örülök, hogy így Edit üzenete kapcsán ezt felhozhattuk. Azt, hogy még kinek milyen ötletei voltak gyerekként, ami hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeségnek bizonyult, az hamarosan kiderül, mert hogy folytatjuk a műsorunkat, jönnek az üzenetek szép számmal 0635 925 925, ha ön vagy te is elküldenétek.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és egy, hát úgy tűnik remek téma ötlettel álltam elő a mai napon, nem akarom a saját vállamat veregetni, de hát jó a téma. Mi volt az, amit gyerekként hatalmas ötletnek hitt, és aztán hülyeségnek bizonyult? Mindenféle SMN dolgot várunk, ami tényleg ilyen gyermeteg, hát nem is tudom, álmodozásból fakadt. Azt hittük megvalósítható, aztán rá kellett jönnünk, hogy sajnos az élet nem ilyen egyszerű. Már is itt van nekünk Roland üzenete. Díszmadarakat tartottunk, amikor elpusztult az egyik, azt gondoltam, hogy a jövőben majd fel tudom támasztani. Csak hibernálni kell. Beletuszkoltam valami üvegcsőbe, feltöltöttem vízzel, és a fagyasztóba be a kaják mellé. Ó, hát az kellemetlen, amikor így valaki megtalálja ezt a kis hibernált madárkát. Hát gondolom, az azért volt nagy meglepetés. Amit még szintén szerettünk, az előző blogban elmeséltem, hogy víz alatti strandot akartunk volna építeni, most erről eszembe jutott az is, az üvegről, hogy mi meg csapdákat állítottunk mindenhová. Én úgy éreztem, hogy a nagyapámék padlása nem volt igazán bebiztosítva, ezért hát ki kellett találni valami módszert, amivel megállítjuk a betörőket. Na hát azt sikerült kitalálnunk, hogy hát mi méregnek hívtuk, összekevertünk mindenféle dolgot, amit találtunk, bogyókat, homokot, nyilván vizet, mindenféle dolgot, sőt még tojást is ütöttünk bele, azt hiszem, mindenféle dolgot összekevertünk egy üvegbe, és vagy az egyik célja, hogy a betörő azt hiszi, hogy kóla, és majd megissza, a másik pedig az, hogy hát olyan helyekre helyeztük el, ahol azért egy nagyobb lökéstől ez le tud borulni. Ez az utóbbi volt a beválós módszer, ez sikerült a betörő ellen, aki hát tulajdonképpen, mint kiderült, nagyapám volt, ment fel a padlásra disznóvágás előtt leszedni a nagyobb tálakat meg az üstöt, és hát a csapda működött, a nyakába borult az egész, és hát még az a szerencsé, hogy egyébként az üveg maga nem találta el, de a lényeg, hogy hát megvédtük a padlást, és hát nagymamám azóta is mesélte, amikor még élt, Isten nyugosztalja,

0: kerekből, fűnyíromotorból, trabankormánnyal, zárszerevényből. Ikarus barna bőrözött buszülése volt, nem tudtam hegeszteni, ezért több száz csavarból állt, mindent pontosan kifúrtam és csavaroztam. A kereke nem volt elég erős, de már majdnem működőképes volt, egy kiállításon tökéletesen mutathatott volna. Hát azért ez nagyon durva már, mint hogy erre legyél büszke, hogy ennyire komolyan megvalósítottál dolgokat. Az nagyon durva, hogy elmentél vásárolni is 10 évesen, és a rokonok elhozták. Meg ez a második, hogy itt megépítettél mindent, és csavaroztál. Nem tudom, hogy a súlya milyen lehetett a dolognak, nem biztos, hogy hát crosszozni, vagy gokártnak megfelelő lett volna a súlya miatt, de minden esetre nagyon büszke lehetsz magadra, szerintem kreatív, vagy arra lennék kíváncsi, mivel dolgozol, vagy mi a munkád manapság. Azt mondja, itt van nekünk még egy üzenet küldő Zsombor, tenger alatt járót akartam építeni, ezért születésnapon egy heggesztőt kértem. Elkezdtem 6 szög alakú vázakat összehegeszteni, hogy elég erős legyen a mélytengeri merüléshez, megvolt a kidolgozott részletrajzok is, de nem lett elég erős a hegesztés, ezért végül feladtam. Hát hihetetlen vagy. És van még egy üzenet, 14 évesen vízzel hajtott fűnyírót akartam csinálni, átalakítottam egy benzinmotorosat, építettem hozzá vízbontó tápegységet, túl jól sikerült a hidrogén termelés, mert végül felrobbant az egész a pincében. Micsoda, kik a hallgatóink, kedves hallgatók, Tamás írta az üzenetet egyébként, de hogy hát ez valami hihetetlen, nagyon jók vagytok, és várjuk a további hát gyermeteg ilyen ötleteket, amik aztán végül nem kerültek megvalósításra. Nem is gondoltam, hogy ilyen szintekig megyünk, de örülök neki. Én azon a szinten voltam, hogy igen, eladunk egy gyufás katuját 1 millióért, és már is milliómos az ember, de elképesztő. Várjuk tehát az üzeneteket, néhány zene után megyünk tovább.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-től, méghozzá azzal a kérdéssel, hogy mi volt az, amit gyermekként hatalmas ötletnek hitt, de igazából hülyeség volt. Már is megyünk tovább Norberttel. Láttam a szomszédban a mézpörgetést, hogy literszámra csurok ki az édes nedű. Gondoltam, ilyen nekem is kell. Az udvaron kaptam 3 műlépes lemezt, meg egy fadobozt hozzá. Csak kitettem az udvar közepére, és pár nap alatt úgy rákaptak a méhek, hogy egy egész raj költözött oda, több száz. Nem lehetett biztonságban kimenni az udvarra, ezért méhész kellett hívni, hogy eltüntessék mindet, órákig füstölte őket, fel kellett gyújtani a kaptárt végül. Hát azért ebben volt némi kockázat is. És itt van végül Alex üzenete, végül, hát úgy értem, hogy ami ilyen, hogy mondjam, fiús tematikás. Egyszer találtunk egy elhagyatott részen egy földből kiemelkedő betongyűrűt, ami le volt zárva egy lehegesztett vaslappal. Tudtuk, hogy ez valami lejárat, azt reméltük, hogy valami titkos bunker. Napokig kiártunk vasfűrésszel, hogy fel tudjuk törni, végül sikerült. Egy nagy föld alatti helyiség volt, egy gépészeti akna és egy vaslétre vezetett le. Inkább hagytuk a francba, mert félig meg volt telve vízzel. Hát egyébként ez elképesztő. Olyat mi is csináltunk, és ezt senki ne kövesse el, hogy beszöktünk például ilyen régi elhagyott TS géplerakathoz, és egyszer az történt, hogy éppen egy ilyen nagy konténerben, vagy egy utánfutóban töltöttük az időt, ott len voltunk a haverokkal, és nagyon vagánynak éreztünk magunkat, hogy bemászunk mindenhova, amikor is kiengedték este 6 óra felé a kutyákat, és az a szerencse, hogy megláttak minket emberek, mert így az emberek kaptak el, és nem pedig a kutyák. Úgyhogy hát na, csak óvatosan, bár titkos bunkerünk is volt az egyik barátommal, igazából Alligátor szigetnek hívtuk, és hát oda mi is eljártunk rendszeresen, és akkor úgy kezeltük, mintha ez a saját bázisunk lenne. Ez szerintem a fiúknál akkoriban a mi időnkben kötelező volt. Aztán persze nem tudom, hogy manapság mi a helyzet, de akkoriban nagyon mentek ezek. Azt írja nekünk egy szintén névtelen hallgató, hogy volt egy 52 lapos naptáram szép színes képekkel. Kitaláltam, hogy jól mutatna a falon a sok kép, csak nagy szögek voltak otthon, cellux meg ilyesmi eszembe se jutott, elkezdtem beverni a szögeket, de elég rossz minőségű tégla volt a fal, úgyhogy lettek rajta nagy lyukak. Anyám hazajött a melóból, közölte, hogy ezt másnapra eltüntetem, vagy felnégyel. Mit tehettem? Betöntem só, liszt, gyurmával. Hát mi mást? Persze. Na igen, visszatértünk arra vonalra, amire én igazán kíváncsi voltam. Nagyon örülünk mindenféle üzenetnek, de ezek a gyermeki, vagyis pontosabban gyermetek ötletek, amik aztán nem kerültek megvalósításra, ezeket várom nagyon. Meg akartam csinálni a saját Dexter laboratóriumomat. A mesében egy szőnyeg alatt ment le a titkos laborba, padlófűtés miatt csak a fürdőben volt szőnyeg a kád mellett, így ott kezdtem neki 6 évesen. Addig jutottam, hogy felszedtem 3 járólapot, meg kikapartam a fugát, de alatta már nem jutottam lejjebb. Nem lettem megdicsérve, mikor észrevették a munkám eredményét. Írja nekünk Noémi, és ráadásul hölgyről van szó, hát ez gyönyörű. Igen, pontosan ilyenekre gondoltam. Lássuk, mi van még. Nem volt pénzünk turmixgépre, de gondoltam, iszom egyet, így megragadtam egy banánt, és beleköptem egy pohárba. A legrosszabb, hogy szegény apámat is megkínáltam vele. Hagyok egy kis időt ezt átgondolni. Végül is lehet, hogy hasonlóan néz ki, mint a turmix. Minden esetre ne ilyen turmixot fogyasszunk. Kitaláltam, hogy konfettiket fogok gyártani, és majd abból mennyi pénzem lesz. Lyukasztóval csináltam, de ha egyesével lyukasztottam, akkor lassan ment, ha sokat, akkor összeragadtak. Anya elő dugdostam, hogy meg ne lássa, akkor kezdett derengeni, hogy nem lesz tuti biznisz, mikor láttam egy filléres tétel a boltban. Aztán egyszer csak lebuktam, észrevette anya, vége volt mindennek. Ugyanez, egész évben képes voltam lyukaszgatni, csak azért, hogy legyen konfetti szilveszterkor, amit aztán nem engedtek szétszórni, mert 3 hétig lehet porszívózni majd, úgyhogy ott jöttem rá, hogy fölösleges a lyukasztóval még konfetti gyártani, meg tényleg a másik, az pedig az, hogy tényleg annyira olcsóan lehet a boltban kapni, hogy fölösleges ebben nagyon sok energiát és időt fetszölni, de gyerekként ezt nem tudja az ember. És hogy mit nem tud még gyerekként az ember, az kiderül a második órából, ugyanis továbbra is várjuk azokat a gyermetek ötleteket, amit aztán nem sikerült megvalósítani, vagy felnőtt fejjel már hülyeségnek bizonyul. 0635 92 5 92 5.
1: FM 92 5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók, a mikrofon mögött Vörös Nándi, szólóban vezetem a műsort. Most már ezt egy időre meg kell szokniuk, csak néha-néha lesz vendégünk, akkor majd nagyon örülünk, de most sem kell szomorkodni, hiszen önökkel együtt csináljuk a műsort. Van egy kérdésem, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Erre várjuk a válaszokat, jött is bőven, az is lehet, hogy két adást is megér majd ez a téma, mert már most nagyon jól állunk, és hát lássuk, hogy milyen ötleteket írnak nekünk. Kinga követte el a következőt. Úgy akartam megkönnyíteni a reggeli felkelést, hogy nem takaroztam be este. Mert ugye reggel nehéz kikelni a jó meleg paplan alól. Arra keltem az éjszaka közepén, hogy szétfagyok, és húztam a pizsi felsőmet a felhúzott térdemre. Másik zseni ébredés könnyítő ötletem volt, hogy citromos vizet spriccelek a szemembe, és akkor gyorsabban ébredek. Ne is kérdezzétek. A reggeli kelés a mai napig nehéz egyébként. Aj, de szép! Azt hiszi az ember, hogy feltalálja a spanyol viaszt, aztán semmilyen viaszt nem lesz belőle, nem a spanyol. Menjünk tovább. Azt írja nekünk egy kedves hallgató, hogy a hugommal zseniális ötletünk az volt, ha felöltözve alszunk a másnapi ruhánkba, farmerbe és pulcsiba, akkor legalább reggel nyerünk 10 percet, annyival is tovább alhatunk. Aztán apánk észrevette ezt a világ megváltó tervünket, és miután betegre rögte magát, elmagyarázta, hogy ez miért is volt egy épületes baromság. Valahogy azóta sem volt jelenni jobb ötletünk. Hát igen, vannak már ilyen műsorok, ahol nagy ötleteket felfedeznek, és akár anyagilag megtámogatják. Az ilyesmit be lehetne vinni, de aztán igen, hát ennek van. De egyébként a fürdésre is lehet spórolni. Az én párom például reggel szeret fürödni, nem azt mondom, hogy este sosem szokott, félre értsék a kedves hallgatók, de neki van egy reggeli fürdése is mindig. Úgyhogy neki ez indítja be a napját, és ettől ébred föl, és egyébként meg tudom érteni. Bár ő reggel is edz, tegyük hozzá ezt is, hogy reggelente szokott edzeni, és aztán meg végképp jól esik fürödni, de hát ízlések és pofonok, meg különbözőségek. A mi ötletünk, hogy pénztárosnak kell lenni egy szupermarketben, csak ősz és napi milliókat keresel. Nem jutott eszembe, hogy az áruért kifizetett pénzt esetleg nem ő teszi zsebre. Hát igen, a gyermeki naivitás megint. És hát igen, amikor azt látja egy gyermek, hogy pakolja mindig el a pénzt abba a pénztárgépbe, igen, hát az valószínűleg az övé, úgyhogy megéri annak lenni. Én azért tudtam, hogy nem így van, mert anyukám boltosként is dolgozott, és hát néha csokit azt hozott haza, de azt azért nem, hogy mindig tele legyünk pénzzel, úgyhogy én tudtam már akkor, hogy nem neki megy a pénz. Tomi azt írja, hogy a 2000-es évek elején kb. 9-10 éves forma kölykök voltunk haverommal. Kb. Minden nap összejártunk bandázni, akkoriban a TV2 leadta a Visszajövőbe mindhárom részét egymás utáni hétvégén. Nekünk ez valami fantasztikus élmény volt, azóta is szeretem mindhárom filmet. Miután megtekintettük a remek műveket, hétfőn iskola után összeültünk, hogy nekünk kell egy időgép. Visszatérni a múltba az almanakért, visszahozni a jelenbe, és az összes pénzügyi gondunk megvan oldva. Az időgéphez a következő alkatrészeink voltak: egy négykerekű pedállal meghajtható kis autó, meghibásodott kétkazettás magnó. Ennyi. Ebből akartuk ezt megoldani, a 80 mérföld per órás sebességet pedig a falunkban található 7%-os emelkedőről lefelé gurulva terveztük elérni. Az eredményről annyit mondanék, hogy jelenleg alkalmazottként dolgozom, és nincs tornyom, mint Biffnek a filmben. Hát igen, ez valami csodálatos amúgy. Én is bármit megtettem volna, hogy mondjuk találjuk egy olyan gyantába ragadt szúnyogot vagy moszkitót, amiben dinoszaurusz DNS található, és akkor majd mint a Jurassic Parkban legyártam a parkomat. Igen, a föld alatti strand mellett dinó parkot is terveztünk, mondanom se kell, hogy nem jött össze. De igen, a filmek világa az pontosan ez, hogy az ember beleéli magát, elhiszi, hogy meg lehet csinálni, aztán sajnos jön a rideg valóság, de továbbra is ilyen gyermeteg és gyermeki ötleteket várunk, amik aztán nem kerültek megvalósításra. 0-35-9-2-5-9-2-5-ös. Ceglét Rádió 92.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradt

0: Gyermeteg ötleteket várunk a 0635 92 95 5-re. Mi volt az a gyermekként hatalmas ötlet, ami igazából hülyeség volt? Ezt keressük ma a Ceglét hangjában, és jönnek a válaszok bőven. Almába csinálsz egy lyukat, megtöltöd joghurttal, fújsz rá tejszíjabot és reszelsz rá csokit. Azt hittem, híres gazdag cukrász leszek emiatt, írja nekünk Julcsi. Hát aztán lehet, hogy azóta vannak ötleteid, figyelj, el kell kezdeni valahol. Szerintem biztos, hogy finom, egyszer majd talán kipróbálom, esetleg. Én feltaláltam a teakockát. Fogtam egy bögre vizet és belefőztem 10 filter teát, majd felkevertem ugyanannyi cukorral, amennyit kellene bele, végül be a fagyasztóba, jégkockatartóba. Micsoda királyság lesz, csak bedobok egy teakockát egy pohár vízbe és kész az isteni instant jeges tea. Az a cukorszirup az Istennek nem akart megfagyni. Hát igen, itt viszont a fizika, meg hát ugye maga a, de fizika, jól mondtam, jön be a képbe, mert hogy a fagyáspontja az egészen más, de egyébként egy mélyebb hűtővel, mármint egy igazi gyorsfagyasztóval lehet, hogy aztán meg lehet ezt már csinálni. Nem rossz ötlet, én is kísérleteztem ilyenekkel, például én azt hiszem, hogy limonádéval csináltam meg, hogy jó erős citromlevet jégkockáztam be, és csak bele kellett volna dobni a vízbe, de nem volt olyan ez íze valahogy, mint a limonádénak. 7 éves voltam, első osztály előtti nyáron új helyre költöztünk, ahol találtam vadkendert. Tudtam, hogy ez valami, de nem voltam tisztában vele, hogy mi. Újonnan szerzett barátomnak mondtam, hogy ha nagyok leszünk, áruljuk majd ezt, lesz belőle pénzünk. Nagyon szomorú voltam, amikor anyukámnak is prezentáltam a tervet, és felvilágosított. Hát igen. De szerintem ez egy szép a gyermekkorban, az álmodozás, és hogy elhisszük, hogy valamit lehet, és lehet, hogy valaki el is ér egy másik úton, nem az ilyen gyermeteg úton, hanem valamilyen másik úton eléri azt, amit kitűzött maga elé. Szóval ez végül is a motivációnkat, a gondolatainkat, annak a sokszínűségét szerintem mindenképpen elősegíti, vagy előre mozdítja. Úgy gondoltam, én majd megépítem a 4-es metrót. A szomszéd kerítése sajnos meghiúsította a tervemet, de a tövében azért szép nagy lyukat ástam. Igen, ez pedig Dani küldte nekünk. Hát igen, sőt, akár Ceglédig vezető metró. Én ilyesmikről álmodtam, hogy lesz majd villamos, meg föld alatti egészen Abonyig, és akkor megvan oldva a bejárás. Nem, ezt már olvastam. Én dínó csontokat próbáltam hasonlóan találni, ástam az óvoda homokozójába egy szép nagy lyukat le, egészen a téglákig, aztán amikor azokat kivettem, az óvonéni felszámolta az ásatást. Hát igen, az sokszor a felnőtt józanság, az megakadályozza ezeket az álmokat. Mi egyszer kutat is akartunk ásni Tóth Ádám unokatesóm és barátommal, és egy nagy csővel viszonylag lefelé, hát így tunkoltuk a földet, öntöttünk bele vizet folyamatosan, hogy lazuljon a föld, és valami 2 méter mélységig jutottunk ott, mert egy ilyen nagyon rossz rúddal ástuk a kutat, és már a mamánk meg volt ijedve, legalábbis ő ezt állította, hogy mi van, ha egyszer valami termálvizet tényleg találunk, és föltörött a kertben majd a víz, és hát mondtuk, hogy csinálunk kutat, és megvan oldva a vízellátás, de aztán végül abba kellett hagynunk, megint csak a felnőtt józanság miatt. Én elhittem, hogy tudok otthon majd papírból olyan szárnyakat gyártani, amikkel tudok repülni. Maradjunk annyiban, az első néhány ágról leugrás után mindössze úgy gondoltam, hogy csak nagyobb papír kell, anya viszont nem szólt bele. Hát egyébként ez is egy dolog, hogy a tanulópénz. Tehát az ember tanuljon a hibájából, nyilván, hogyha már magasról próbálna leugrani, ezt megakadályoznák a szülők, de így legalább volt egy kis fantázia, volt egy kis kreativitás, aztán a repülés mégsem jött össze, ki tudja, egyszer talán majd sikerül. De ne próbálják ki otthon. Otthonról sokkal inkább üzeneteket írjanak nekünk 0635 92 95.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

És ezt meg lehet tanulni állítólag, ez persze egy regény, de erről a továbbugrós repülős technikáról egyébként az jutott eszembe, hogy igen, hogyha az ember megálmodja, akkor úgy tök jó, ezt már csak valahogy át kell hozni a valóságba. Ez nem olyan egyszerű. Na minden esetre örülünk a próbálkozásoknak, és főleg annak, hogy ezt megírta nekünk a kedves hallgató. Van még egy repülős üzenetünk, ez csak annyi, én repülés céljára madártollakat gyűjtettem, majd a kezembe fogva ugrottam le az ágyról és székekről, csak senki meg ne sérüljön, ezt egyébként Zoli írta nekünk. Volt egy palló az udvarunkon, vagy három helyen jó rozsdás szögek álltak ki belőle, úgyhogy nem mehettünk a közelébe. Ment a tévében valami film, amiben tornászlányok voltak, és kitaláltam, hogy én is akarok ilyeneket csinálni, és a palló hasonlított a gerendára, hát mondom, majd én azon gyakorlatozni fogok. Előtte ugye 600-szor végighallgattam, hogy nem lehet felmászni rá, mert belelépünk a rozsdás szögbe, vagy megszurmáshol, de mondom, ha nincs rajtam papucs, akkor nem tudok belépni. Papucsban voltam, tornász, igen. Na hát, ugrabugráltam rajta egy darabig, nem is lett bajom, de gondoltam, megbizonyosodok róla, hogy hát ugye a papucs talpán nem megy át a szög, úgyhogy majd el tudok büszkélkedni anyáiknak, mekkora tehetséges tornász vagyok, úgyhogy fogtam és direkt beleléptem az egyik szögbe. Természetesen átszúrta a papucsot, szivas talpú kínai gagyi, és jól beleszúrt a talpamba, én meg rohadtul meg voltam lepte, vagy hogy mi történt. Jól lecsesztek, meg vittek tetanuszra is. Hát igen, ez a fiam, hogyha elesel, még meg is verlek. Tipikus esete, de hát igen, megvan a baj, én is egyszer rásúgtam egy kaput a kezemre lendületből, és hát az az én figyelmetlenségem volt, aztán ügyelet lett a vége, ezekkel csak óvatosan. Elástam a pogácsákat, hogy kinőjön belőle a pogácsafa, és még több pogácsám legyen, írja nekünk Virág. Tökéletes, miért nem működhetne? 30 éves elmúltam, mire megtudtam, hogy a sárga borsó, mint növény, nem létezik. Na várjatok, most ezt én se tudom. Hogyhogy nem létezik. Nincs ilyen, de milyen sárga borsó? Rá kell keresnem. Rákeresek, néhány zene után pedig visszajövünk az utolsó üzenetekkel. FM.

0: turisták.
1: Kedves hallgatók, aki esetleg megijedt volna az előző blog végén, hogy nem létezik sárga borsó, az most nyugodjon meg. Aki küldte az üzenetet, annak szólok, hogy de, létezik. Ugye az üzenet így szólt, 30 éves elmúltam, mire megtudtam, hogy sárga borsó, mint növény, nem létezik. De rákerestem, létezik, képet is láttam róla, és eddig is úgy gondoltam, hogy létezik, szóval most majdnem bevitt minket a csőbe a kedves hallgató. A lényeg az, hogy gyermeteg ötleteket várunk, amik hát nagyon jó ötletek tűntek, aztán felnőttként vagy később rájöttünk, hogy nem lehet megvalósítani. És hát rengeteg üzenetünk van, olyannyira sok, hogy mindenképp lesz egy második adás. Úgyhogy a 0635-925-925-re érkező üzenetekből, ami már nem fér bele ma, az majd a következő adásban jön, nem a holnapi napon, hanem egy másikon, de a lényeg az, hogy mindenki sorra kerül, csak várja ki, mert mindenképpen bele fog férni, ha nem ebbe, akkor egy következő adásba. Én pénzzel csináltam, egy sárkány mohóságával gondoltam végig, micsoda vagyonom lesz, ha a kikelt fáról leszedegetem a pénzeket és elültetem. Sajnos a másik fa alá ültettem, így fémhíján nem lett belőle semmi. Fényhíján, ezt írta. Igen, pénzfa, miért is nem működhetne? Azt írja nekünk Gergő, hogy helikoptert építeni az udvaron, ami lábbal hajtható, és aztán sikerült? De sikerült? Ha befogom a fülemet, nem csak én nem hallom másokat, hanem ők sem hallanak engem. Úgy képzeltem, hogy ilyenkor egy búra kerül a fejem fölé. Egészen addig tartott ez a remek elképzelése, még rám nem szólt az óvónéni, hogy ne kiabáljak már csúnya szavakat, hanem egyem a levest. Hát igen, hamar keresztül vágják az ember ötletét, de a legszebb az, hogy erre emlékszünk. Szerintem, ezt egyébként András írta nekünk. Azt gondoltam, hogy ha nagy melleket szeretnék, akkor csak meg kell hízni, majd utána lefogyni. Igen, ilyen logikus, hogy a nagy mell nem fogy le. Hát köszönjük szépen, ezt Petra küldte, és hát igen, gyerekekként miért ne gondolhatnánk ezt? A következő Kristóf üzenete. Voltak ezek a kis nyomorék számítógépes hangfalak. 2x5 wattos, nekem is volt egyébként, ez csak mellékesen jegyzem meg. Kitaláltam, hogy lehet megtuningolni. Na szóval fogjuk az erősítő részét, az audio jel jobb és bal csatornáját összekötjük, így mono lesz, és azt az erősítő bal oldalára kötjük rá, na de ekkor fogjuk az erősítő bal oldali kimenetelét, és ezt visszakötjük a jobb oldali bemenetére, és akkor a jobb oldali kimenetén 4x erővel jön ki a hang, tehát ha a bal oldal felerősítő 5x-öse, a jobb oldal már 25x-öse fogja, és ezt rákötjük egy nagy hangfalra, ami meg már végre nagyon hangos lesz. Hála Istennek a tervezők gondoskodtak a bemeneten a túlfesz védelméről, így nem füstölt el. Egyébként igen, ha a logika azt is engedné következtetni, hogy működni fog, azért lehet, hogy ezzel már kísérleteztek emberek. Minden esetre a lényeg, hogy nem történt baleset, meg hát lehet, hogy a műszaki világ irányába indított el ez a dolog téged, és hát ki tudja, hogy most ebből élsz-e meg. Nézzük a mai utolsó üzenetet. Én azt hittem gyerekként, a sör valami elképesztő finom ital lehet, hannyian oda vannak érte. Aztán kiderült, hogy keserű. Amikor kérdeztem, hogy a francba tudják meginni, azt a választ kaptam, sokat kell inni, aztán megszokod az ízét és megszereted. Ez a pont. Azóta sem jött el. Innen is pacsi Ádámnak, mert hogy nekem sem jött el ez az időszak, valahogy én nem tudom megszeretni. Nagyon meleg nyári napokon egy korsóval vagy egy dobozzal jól esik, hogyha jó hideg, de onnál több nem, valahogy így nem tudom megszeretni. Ez valamiért így van nálunk a párom, a hölgy, a sörözős inkább. Ez így alakult. Egyébként én egy pohár teába ittam bele, ami ott lett hagyva az asztalon, és nem tea volt, hanem az előző estiről ott maradt sör, apukámé, és hát, ahogy mondjam, nekem az egy életre elvette a sör megkedvelésének a lehetőségét, úgyhogy ezt benéztem, de hát annyi baj legyen, így is nagyobb a pocim, mint szeretném, legalább sörhasam biztosan nem lesz. Kedves hallgatók, ez volt a Ceglét hangja mára, folytatjuk még ezt az adást nem holnap, hanem egy másik alkalommal, holnap viszont ismét találkozhatunk, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Vörös Nedi búcsúzik, viszont hallásra!

0: Szitatott energiát, hol duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötpítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András. A jó reggelt szeglét hamarosan indul, mutatom, hogy mivel. Regard és a Years and Years közösét játszom hamarosan a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
6: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, mától korlátozzák a vasúti teherszállítást, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawatt óra villamos energia takarítható meg.
3: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként forultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kezdődik a napod. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózása. Jó reggelt, Ceglédet! A reggeli műszakot azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és természetesen hamarosan visszatérek, elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, azaz ma sem marad el a napi horoszkóp. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számot tevő csapadék nem várható, a Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél, kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk délies széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél feltámadhat, itt 35-37, máshol már 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
1: Jó reggelt!

0: nagyszerű dalokkal, előtte azonban már is jönnek itt a Jó reggel Ceglédben a legfrissebb információk, maradjanak velem!
1: Ceglét Rádió. Hírek a Ceglét Rádióban.
2: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, mától korlátozzák a vasúti teherszállítást, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az állami igazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawatt óra villamos energia takarítható meg.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként forultak tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Millás ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk dalokkal, azonnal itt a 92-tön a Jó reggelt Ceglédet, meg persze programokat is ajánlok, tartsanak velem.
1: Jó reggelt Ceglédet!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Minden fiatal és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal Ray Dalton érkezik hozzánk itt a 92-tön. Önök pedig továbbra is maradjanak velünk, jó rádiózást!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, energiatakarékossági intézkedések léptek életbe a Sándor palotában, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Energiatakarékossági intézkedéseket léptettek életbe a Sándor palotában. Az épületben a többi közt emelték a beállított hőmérsékletet. Délután 5 és reggel 7 óra között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolták a külső díszkivilágítást. Emellett egyes munkakörökben otthoni munkavégzést rendeltek el, a díszőrség pedig szünetelteti tevékenységét a kánikula miatt. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Batthyány téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsiaknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyugójót találtak tegnap a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. Aknába zuhant két ló a Baranya megyei Lothárdon. A hagymás dűlőben található üreg fedele több darabra tört és az állatok felett lógott. A tűzoltók két munkagéppel és egy daruval eltávolították a betonlapokat, majd kiemelték a két csikót a csak nem 4 méteres mélységből.
3: Az időjárásról.
7: Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként forultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Gábor. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt szegédet a dalokkal, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Maradjanak velem.
0: Jó reggelt!

0: Cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlével folytatjuk, egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Béres Anett való világos szereplésre hozta meg számára az országos ismertséget 22 évvel ezelőtt. Az akkor 20 éves lány szinte egyik pillanatról a másikra híres lett, de ez nem szállt a fejébe, sőt, eszébe sem jutott, hogy esetleg otthagyja a munkahelyét és a celebkedésből élje meg. Ez pedig máig nem változott. Ugyan Béres Anett Sáfrány emesével megnyerte az Ázsia Express 2024-es évadát, és nem sokára a Fan VIP 2026-os évadában is láthatjuk majd. Mindenre csak hobbiként tekint, de közben teljesen hétköznapi életet él, erről mesélt most a Borsnak. Béres Anett nemrég töltötte be a 45. életévét, és jobban nem is érezhetné magát a bőrében. Úgy tűnik, sikerült tökéletes egyensúlyt találnia az ismertség és a hétköznapi élete között, amit bizony nem mindenki tud megvalósítani. Szerencsésnek érzem magam, mert én tényleg szeretem a munkámat. Bennem nincs olyan érzés, hogy jaj, már megint hétfő, megint dolgozni kell, hanem mindig szeretettel megyek be a szalomba, és nagyon kedvelem a vendégeimet is, kezdte Anett. Fogyasztószalonom van egyébként, és azt mondhatom, hogy ez ismertségnek sosem tapasztaltam előnyét vagy hátrányát, nem is reklámoztam soha a munkámat, sőt, az emberek igazából nem tudják, hogy kihez jönnek, csak ott ismernek meg engem, szóval nem úgy tekintenek rám, hogy én ismert vagyok, hanem ugyanolyan emberként kezelnek, mint mindenki más, ami számomra nagyon pozitív, mert én sem gondolok celebként magamra, teljesen hétköznapi embernek tartom magam, aki teljesen hétköznapi életet él, és néha szerepel műsorokban, mesélte nevetve. Az egykori valóságshow sztár bevallotta, valójában már 20 évvel ezelőtt is azzal foglalkozott, amivel most. A való világ 2004-ben volt, tehát most már 22 éve, úgyhogy nyilván tudom és megszoktam, hogy ismert vagyok, de nem foglalkozom vele különösebben. Szerintem lehet, hogy én vagyok az egyetlen olyan ismert ember, főleg aki hirtelen lett ismert, tehát nem olyan énekes vagy színész, aki megdolgozott a hírnévért, aki ugyanabból él, és legalább az egyik munkája máig ugyanaz, mint amikor megismerték. Szóval én akkor is dolgoztam, és azóta is folyamatosan, hiába kapom meg mindig, hogy nem. Úgyhogy soha nem volt olyan, hogy én a celebségből éltem volna, magyarázta. És hogy mit mondott még ezen kívül Béres Anett, elolvashatják a borsonline.hu oldalon.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
7: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, lapszemlével a blik.hu oldallal egészen pontosan. Széphalmi Juliska és Sánta László egykor álompárként éltek a köztudatban, s a szerelmük gyümölcsekként egy kisfiú Lacika született, ám a kapcsolatok nem bizonyult tartósnak, és 2020-ban hosszú vívódás után a válás mellett döntöttek. Bár azóta is közösen nevelik a gyermeküket, a múltban szerzett sebek és a kapcsolatok során felhalmozódott feszültségek a mai napig hatással vannak rájuk. Most újra együtt láthatók az RTL Plus Premium Exek csatája című műsorában, melynek kapcsán őszintén beszéltek a házasságukról és annak kudarcáról. Sánta Laci és Széphalmi Juliska kapcsolata a kezdetektől fogva dinamikus és impulzív volt, amelyben a különbözőségek ugyanúgy jelen voltak, mint az összhang. Sánta László szerint a 12 év korkülönbség sosem jelentett problémát, sokkal inkább a világnézetbeli eltérések és a különböző családi háttérből fakadó neveltetés okozta a konfliktusokat, melyek végül a válásukhoz vezettek. Alapvetően nagyon jól megvagyunk, külön-külön egymással. Sokszor jelentett problémát, hogy míg én kritikus szülő voltam, addig ő inkább egy lázadó gyerek. 12 év korkülönbség van köztünk, mégsem ezt láttam a legfőbb problémának. Van egy alapvető világnézetbeli különbség, ami a családi háttéren a neveltetéssel függhet össze. Gondolom, emiatt látunk és élünk meg másképpen dolgokat, mesélte a szakítás okairól a színész. A bizalmatlanság és a megcsalás is hozzájárult a házasság megromlásához, de mindketten egyetértettek abban, hogy a problémák mélyebb gyökerekre vezethetők vissza. Juliska szerint a kapcsolatuk egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy teljesen eltérően gondolkodtak az életről, a szabadságról, a vágyakról és a szerelemről. Abban egyetértünk, hogy a korkülönbség sosem jelentett problémát, már csak azért sem, mert én mindig nagyon korai érett voltam, hiszen nagyon fiatalon rákényszerített az élet, hogy teljesen egyedül közlekedjek a világban. Laci ilyen szempontból sokkal később érő típus volt, és ez a kettő valahogy nem találkozott. Közeledve a 40-hez, ő sokkal higgadtabb volt, míg én szívesen jöttem, mentem volna a világban, hogy tapasztalatokat gyűjtsek. Tudom, hiszem, hogy a világ sokkal nagyobb egy színházi öltözőnél, és amíg Laci megelégedett azzal, amit számára a színház nyújtott, sőt, kifejezetten boldoggá tette a karrierje építése, én igenis kimertem mondani, hogy az életennél sokkal több lehetősége lett magában, mondta Széphalmi Juliska, aki egyébként táncosnő, ha valaki esetleg nem tudná. No, velük is foglalkozik a blik.hu oldal részletesebben.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt. Cegléd.

0: Azonnal folytatjuk a Friss Infókkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, aztán visszatérek majd a dalokkal. Hallgassanak rám!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, energiatakarékossági intézkedések léptek életbe a Sándor palotában, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Energiatakarékossági intézkedéseket léptettek életbe a Sándor palotában. Az épületben a többi közt emelték a beállított hőmérsékletet. Délután 5 és reggel 7 óra között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolták a külső díszkivilágítást. Emellett egyes munkakörökben otthoni munkavégzést rendeltek el, a díszőrség pedig szünetelteti tevékenységét a kánikula miatt. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Batthyány téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsi aknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyugójót találtak tegnap a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. Aknába zuhant két ló a Baranya megyei Lothárdon. A hagymás dűlőben található üreg fedele több darabra tört és az állatok felett lógott. A tűzoltók két munkagéppel és egy darúval eltávolították a betonlapokat, majd kiemelték a két csikót a csak nem 4 méteres mélységből.
2: Az időjárásról.
7: Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként forultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk azon a dalokkal, a programajánlóval szólok majd az időjárásról. 8 óra után pedig azt is elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is hallgassanak rám.
1: Jó reggelt! Jó reggelt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekér Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdasági

gazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják, a kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél, kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk délies széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél feltámadhat, itt 35-37, máshol már 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
1: Jó reggelt, Cegléd! Everybody get up!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem még egyszer mindenkinek, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, mától korlátozzák a vasúti teherszállítást, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is. Erről az RTL Házon kívül című műsorában beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de ilyenről egyelőre nincs szó. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kérte a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes a Sándor palotába hívta ma délelőtre Magyar Pétert, valamint a parlamenti pártok frakció vezetőit, akik közvetlenül kérdezhetik majd a kormányfőt. A miniszterelnök mellett a Fidesz és a KDNP és a Mi Hazánk is jelezte, hogy részt vesz az egyeztetésen. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. Mindkét irányban jelentős torlódás alakult ki.
3: Az időjárásról.
9: Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
3: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális

0: fektetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiát hozadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózásnál megremekhetett. Folytatjuk azon a dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi oroszlop, maradjanak velem.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is folytatjuk itt a 92-t, ön a Cegléd Rádióban a napi horoszkóppal. Lépj át a saját ösvényedre. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma türelmetlenségvel terült rajtad, mivel egy elképzelésednél nem nagyon látszik a gyümölcse, és talán abban sem vagy biztos, hogy lesz egyáltalán eredménye annak, amit csinálsz. Légy úr rá ezen az érzésen, és ha semmiképpen se tegyél olyat, amivel esetleg veszélyezteted a dolgok pozitív kimenetelét. Hamarosan ugyanis nagyon meg fogsz lepődni. Bika, te általában, ha eldöntesz valamit, akkor azt minden körülmények között végre is hajtod, és nagyon nehezen lehet ettől eltántorítani. Ma azonban egy ügyben világossá válik, hogy az eredeti tervek már nem valósulhatnak meg, így kénytelen leszel új elgondolást fabrikálni. Ne aggódj, mert ez valószínűleg sokkal jobb lesz, mint az előző. Ikrek, ha úgy érzed, hogy a környezeted vagy egy bizonyos személy a környezetedben túlságosan is befolyásolni kíván, vagy rád telepszik, akkor sürgősen tegyél valamit ez ellen, amíg nem késő. Igyekezz első körben nagyobb távolságot tartani az illetőtől, és finoman jelezni, neked ez a helyzet nem felel meg. Azután, ha nem megy így, jöhet a világos beszéd. Rák, ha ma egy ügyben legszívesebben a saját utadat járnád, ahelyett, hogy másokat követnél, az nem a véletlen műve. Most ugyanis megerősödik benned a természetes igény, hogy valami egyedit alkos, különböz másoktól. Legyen az élet bármely területe az, ha ebbe belevágsz, valósítsd meg önmagad, és mutasd meg, hogy hozzád senki sem fogható. Oroszlán, ma valaki megzavarhatja a nyugalmadat, vagy megpróbálod rád erőtetni egy szituációt, vagy kicsikona belőled egy döntést. Ne feledd azonban, hogy egyáltalán nem kell azt tenned, amit mások diktálnak. Egyszerűen hagyd figyelmen kívül az illetőt, és járd nyugodtan a magad útját. Szűz, ha úgy érzed, hogy a körülmények vagy egy konkrét személy befolyása gúzsba köt, és az életed nem minden területén érzed a kellő szabadságot, akkor ragad meg a ma kínálkozó alkalmat, és old fel a békjót legalább részben. Távolodj el egy kis időre, ez neked is segít eldöntened, hogy mit is akarsz ettől a kapcsolattól valójában. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
11: Már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a csillagok üzeneteivel. Mérleg, ma úgy érezheted, hogy az életed egy részében elavult mintákat követsz, melyeket talán mások hagytak rád. Szabadulj hát meg azoktól a sémáktól, melyek gúzsba kötnek. Válasz te más utat, mint amit mások gondoltak ki számodra. A szükséges belső energia ez most a rendelkezésedre áll. Skorpió, ma talán úgy érezheted, hogy körülted minden és mindenki arra törekszik, hogy téged korlátozzon, gúzsba kössön. Rázd hát le magadról a békjukat és tegyél most valami szokatlan. Távolodj el azoktól, akik mindig meg akarják mondani neked, mi helyes és mi nem. Lépj a saját ösvényedre. Nyilas, ma elképzelhető, hogy feszültebben telik a napod az átlagosnál, és arra is komoly esély van, hogy ezt a környezeted is észre fogja venni. Különösen akkor lehet mindezzel gond, ha valaki úgy érzi, joga van meghatározni neked, mi a helyes és mi nem. Lehet, hogy az illető ma utoljára meri ezt tenni. Bak, ma ott bujkálhat benned a kis ördög, és hajlamos lehetsz olyasmit tenni, vagy mondani, amivel megleped, esetleg akár fel is bosszantod a környezetedet. Ne fogd vissza magadat, vedd fel azt a furcsa ruhadarabot, változtass meg a frizurádat, vagy egyszerűen csak tégy valami szokatlan. Most arra van szükséged, hogy legalább egy kicsit felrúgd a megszokott kereteket. Vízöntő. Könnyen lehet, hogy olyan helyzetben találod magadat, melyben meg szeretnéd változtatni a dolgok menetét, mivel az számodra nem felel meg. Vállald hát fel a véleményedet, és mutass alternatívát a környezetednek. Erős egyéniség vagy, aki ráadásul a különös mentális erővel rendelkezik, sok követőre fogsz találni. És végül halak, ma egy eredeti ötlet fogalmazódik meg benned, ráadásul erőd és bátorságod is lehet ahhoz, hogy belekezdj annak megvalósításába. Mindezek mellett ráadásul ma egy váratlan helyzetről is érkezhet támogatás, vagy segítség. Élj a lehetőséggel, és változtass! Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, mától korlátozzák a vasúti teherszállítást, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is. Erről az RTL Házon kívül című műsorában beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de ilyenről egyelőre nincs szó. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kérte a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes a Sándor palotába hívta ma délelőtre Magyar Pétert, valamint a parlamenti pártok frakció vezetőit, akik közvetlenül kérdezhetik majd a kormányfőt. A miniszterelnök mellett a Fidesz és a KDNP és a Mi Hazánk is jelezte, hogy részt vesz az egyeztetésen. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. Mindkét irányban jelentős torlódás alakult ki.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Csodás ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, a jól megszokott módon, a reklámok után pedig továbbra is játszom a dalokat, nem sokára pedig programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak!
5: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokon saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél, kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk délies széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél feltámadhat, itt 35-37, máshol már 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai.
5: Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
9: Na, milyen volt a nyaralás?
10: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
11: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, lejártak a régi típusú személyigazolványok, tovább fokozódik a hűség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A vártnál 700 megawatttal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Itthon mától már nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása. A csere 70 év felett ingyenes. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon. A forgalom már mindkét irányban megindult, de Hegyeshalom felé több mint 10 kilométeres a torlódás, és a főváros felé Óbarok térségében is lassú a haladás. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között. Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak.
3: Az időjárásról.
12: Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután, északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében. Viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pili és csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azon a dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Maradjanak velünk!
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, az mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, ahogy mondani szoktam, kedves témám a szőlő és a bor került terítékre most a következő percekben, és ebben segítségemre a Cegléd Monori hegyközség elnöke Klément György lesz majd, aki itt van velem a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, szervusz.
3: Szervusz, én is nagy tisztelettel köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit.
2: Ha felidézem az elmúlt évtizedekben lefolytatott jó pár beszélgetésünket, akkor emlékszem arra, hogy volt idő, amikor így rácsodálkoztunk, hogy hű, már augusztusban bizony megkezdődött a szüret, de azóta már be kellett számolnunk arról is, hogy például ugye a Csaba gyöngye ott a Balaton felvidéken már nem egyszer július végére beérett, és már szedni kellett. Úgyhogy tolódik a dolog. A régi kalendáriumokban még október szerepelt a szüret havaként. Hát ezt már elfelejthetjük azért alapvetőleg, ugye?
3: Ezt már el, meg azt a klasszikus mondást, hogy a virágzás és a szület közt 100 nap.
2: Igen.
3: Nem kell eltelni, tehát itt ma már ezekről szó sincs. Sokkal kevesebb ideje van szegény szőlőnek összegyűjteni magába azt, amit neki kell.
2: Igen, igen. És ez az esztendő, és ugye előzetesen erről is beszélgettünk, és ugye már ezen a héten is volt egyéb agrár témánk, és hát nagyon úgy tűnik, hogy 2026 nem fog bekerülni a Magyar Agrárium nagy arany almanachjába a dicsőséges szép évek közé. Hát, mint hogy az elmúlt néhány esztendő sem valószínűleg. A szőlő szempontjából milyen ez az esztendő most?
3: Hát kérlek szépen, rendkívüli. Igen. Ezt nagyon sokszor használtuk már ezt a szót, ugye? Mert ilyen iszonyatosan kevés csapadékot még nem kaptunk, mint az idejében. Tehát gyakorlatilag nem 10-20%-ról beszélünk, hanem a megszokottnak gyakorlatilag negyede.
2: Ami leesett.
3: Ami leesett.
2: Igen. És az sem egyenletesen, hanem időről időre, és hosszú-hosszú nagy aszályos időszakok is követték,
3: igen,
2: ezt.
3: Meg a nem egyenletesen úgy is igaz, hogyha most visszagondolunk az elmúlt egy hónapra, azért hallottuk, hogy Szolnokot elöntötte a víz. Csemőbe mekkora eső
2: mekkora
3: volt. Újszízváson mekkora eső volt.
2: Igen.
3: Budapest ügyünk, Ceglédnek, Pesten zúg az eső, Monor környékén elzárták a csapot. Igen. Minket mindig kihagyott.
2: Valahogy igen, nem tudom, hogy ez mitől lehet. Minden esetre hát nem jött jól, egész biztos. A szőlő terület elég nagy, ugye a két hegyközség összevonása után, azért nem egyformák a viszonyok nyilván mindenütt, akár itt Bercel környékén vagy Monor környékén az egy picit másabb, de ettől függetlenül mit mutatnak most a tőkék és a fürtök?
3: Egy kicsit még statisztikailag azt elmondom, hogy 30 évvel ezelőtt itt 8 hegyközség alakult Dél-Pest megyébe, és most az utolsó kettőt vonták össze.
2: Igen.
3: És egy hegyközség maradt. Magyarul ez hektárban azt jelenti, hogy a 3000, kb. 3000 hektárból 400 hektárnál járunk, 4-500 hektárnál járunk.
2: Igen.
3: És mi dicsekedhetnénk, hogy egyetlen komoly összefüggő terület, mi maradtunk itt Cegléd-Bercel határába.
2: Igen.
3: Mert ez a közel 200 hektár, ennyivel alakultunk valamikor is, és ez ma is megvan.
2: Ez megvan.
3: Itt és folyamatosan igen. Újul az öreget, vágjuk és telepítünk újat.
2: Igen.
3: És az idén történt az a galátság meg, hogy én is egy fél hektár telepítettem tavasszal cserszegi fűszerest, meg kellett locsolni. Hát ilyen még nem volt.
2: Jé, igen. Igen, úgy nem emlékszem én se az öregeknél, hogy mondták volna, megyek szőlőt locsolni.
3: Na, tehát
2: igen.
3: Összeraktuk a permetezőt hidrofúróval, és beinjektáltunk 30 centi mélyen, 3-4 litert tudtunk tőkénként beinjektálni. Tehát
2: igen.
3: Ugye egy hektárban sok tőke van, úgyhogy ez egy...
2: Igen, igen, pedig ugye nem egyszer elmondtuk már, hogy a szőlő egyik előnye az, hogy elég mélyen vannak a gyökerei, tehát ő megtalálja azért a vizet lejjebb is, de hát amikor már ott sincs, akkor ott sincs, akkor
3: most
2: mese.
3: Most lehet igazán összehasonlítani, melyik fajták.
2: Na, ez is fontos.
3: Ez
2: igen,
3: egy nagyon
2: igen,
3: fontos.
2: Igen, igen.
3: A fiamnak, aki ugye úgy tűnik, hogy a szakmát tovább viszi családunkba, ilyen minden este megyünk ki, és akkor ezeket
2: igen.
3: Mutatom, magyarázom, hogy nézd, még mindig a rajnai, a rizlingfélék még mindig, tehát nem potyára volt itt mindig rizling.
2: Igen.
3: A rizlingfélék még mindig csodálatosan állnak a tőkén, és nézd meg a zöldveltelén, ami nemrég jött be, hát Alpok aljáról, osztrák
2: igen.
3: Vidékről jött, már nem igen bírja, tehát csak a legjobb fekvéseken bírja. Ugyanez elmondható a kékfrankosról is, tehát már
2: igen.
3: Az is kezdi a gyengébb területeken megadni magát.
2: Fú.
3: Hát az is onnét, arról vidékről
2: származik. Persze, és ott neki annak idején, amikor kialakult, akkor volt elég csapadék, úgyhogy ugye, nem készült fölül
3: pontosan.
2: Arra, hogy majd ilyen aszályos vidéken kell neki megélni.
3: Cserszegi fűszeres meg teljesen meglepetés, hogy bírja. Igen. De hogy bírjan, mert ő az egy nagy fürt, nagy bogyó, és abban már van olyan fürt, hogy meg lehet erni az egész fürtöt, képzeld el.
2: No, már olyan július. Kis édes.
3: Pedig az is egy szeptember hát akkor közepi
2: az,
3: fajta volt.
2: Az is már lassacskán akkor érett arra, hogy leszedjétek. Mikor indulhat már, ha már itt az elején megpedzettük? Szerinted hogy indulhat
3: a szület? Kollégák, napokban beszéltünk erről. Konkrétan holnap megyünk az első értékesítési tárgyalásra is már. Tehát
2: igen, július 30-án beszélgetünk, tegyük hozzá. Igen.
3: Igen. Én azt gondoltam, hogy augusztus 20-a után lesz a szület, mert a szőlő az idén azért késői fakadás volt, és sokáig
2: igen?
3: Normális, tehát régi kerékvágásban volt, de az előző hőkupola, úgymond hőkupola, gyorsított egy nagyot be, és hogy most az előttünk levő hét mit fog hozni?
2: Hát meg megint a 40-eseket mutogatja itt az előrejelzés, bizony. Ami hát nem biztos, hogy jó.
3: Igen. Valószínű, ahol van a Csaba gyöngye, és ne feledkezzünk egy új fajtáról, hogy bevontunk a csemege szőlőbő borászatban a Néro.
2: Igen.
3: Ezek úgy együtt érnek, tehát a Nérót már lassan le lehet szedni rozénak.
2: Igen.
3: Lassan le lehet szedni rozénak. És épp úgy a Csaba gyöngyének is úgy tudom, hogy a Vargáék már Balatonon már kitűzték az augusztus 6-7-ei hétvégét.
2: Igen, tehát ott indul a dolog, indul. És általában a Csaba gyöngyével szokott
3: igen,
2: indulni.
3: Igen, indul a mandula, és már Irsai olivér is egyre több van nálunk is, mert biztos van, vagy hogy összefüggően 3-4 hektárot kint Bercelen is.
2: Ja, amelyik rokon a cserszegi fűszeresnek, vagy apukája, vagy anyukája, most nem tudom.
3: Hát ezt még a Bakonyi Karcsi bácsitól, amikor kérdezték, ő
2: igen,
3: is
2: azt mondta,
3: hogy ezt nem árulj el.
2: Igen.
3: De illetőleg azért, mert ő se tudja.
2: Igen, hiszen ugye ebből és a piros traminiból lett igen. Ugyebár a cserszegi fűszeres, ami egy nagyon sikeres fajta volt, és hát reméljük, hogy azért most sem fog szégyent vallani. Hát már akkor készülődni
3: kell. Bocsánat, igen. A traminit kifelejtettem. Még az, ami kutya jó bírja ezt az asszályt. Na. És lehet, hogy onnan jött a cserszeginek ez a bíróképesség.
2: És lehet, hogy hát akkor az. Tényleg. Igen, igen, igen. Hát azért nem mindegy, hogy kik a szülők,
3: nem,
2: ugye?
3: Nem. Így van, mert egy dolog, ugye azt mondjuk 50% a genetika, a másik 50 meg a környezet.
2: Így van, természetesen. Hát ugye ez nálatok is így van a családban, azért ott van a gyerek, aki viszi tovább, tehát igen. Ott is öröklődtek ezek a bizonyos tulajdonságok. No, hát kérem szépen, akkor most ez van, és hát, hogy amiről sokat beszélgettünk ebben az évben, az a bizonyos átkozott sárgaság. Ezzel hogy állunk most? Sikerült már megfékezni, vagy még mindig gondokat okoz?
3: Hogy nem, még mindig gondokat okoz, mert ugye most lehet igazán a tüneteket meglátni. Ugye a szőlő levélen a fürtök elkezdenek fonnyadni, azokról a törpékből száradni. Meg a vessző nem törik, hanem gumiszerűen hajlik, tehát ilyenekről lehet megismerni. Most alakulnak az idejében a szemlecsoportok, amiknek át kell járni. Tehát az a terv, hogy a Magyarország összeszőlő ültetvényét, tőkét leszemlézzük.
2: Hoppá,
3: a maga szakma leszemlézi, és a hegybíróknak ez is egy feladat, hogy szemlecsoportokat alakítanak. Egyet itt Cegléd-Bercel térségében, meg egyet Monor térségében, mert azért...
2: Mert más azért, igen.
3: Más,
2: igen,
3: meg messze igen. Is igen. Van. Meg nehogy úgy ítéljük meg, hogy nem az én kutyám kölyke, és akkor az...
2: Persze, hát ő egyébként pont a sárgaságra utalva ugye a monori környéket jobban elcsípte, mint a Bercelit.
3: Sajnos, igen. Most a hegyközségnek is én vagyok az elnöke, és szerveztem már oda sok előadást a Monor központtal. Most augusztus 6-án is lesz egy szőlőterület szemle, amire bárki jöhet, és a tüneteket ott fogjuk nézni, mert ott ugye majd 1000 hektár szőlő volt. És ma már 100 alá bementek.
2: Tű.
3: Tehát mikor még egyesültünk, 5 éve nagyobbak voltak mi, és ezért lett Monori és Cegléd-hegyközség, és ma már nagyobbak vagyunk sokkal, mint ők.
2: Hú.
3: Tehát ennyire megy kifele ott a szőlő, sajnos.
2: Ez nagyon-nagyon rossz.
3: Ugye van egy 120 hektárjuk, ami nincs kezelve, nincs védve, ott folyik az M4-esről, ha nézünk,
2: igen.
3: Balra, jobbra,
2: igen,
3: ott
2: igen,
3: folyik
2: igen.
3: A fákon.
2: Mint ő valamikor, igen, amikor a szőlő elkezdte az ő kis pályafutását, ugye
3: néhány
2: több ezer évvel ezelőtt, igen, igen. Mondhatni, hát visszatér, ez nagyon szép, meg minden lehetne mutogatni, turistáknak is lehet.
3: Abszolút, vidám szőlő, ezt hívják vidám szőlő kísérletnek. Ugye én szoktam Bercelen legutoljára csonkázni, igen. Sőt a cserszegit néha nem is csonkázom, ha nem muszáj. A Molnásai kollégám szokott ezzel mindig ércelődni, hogy te a vidám szőlő kísérletet akarod utánozni.
2: Igen. De hát ez gazdaságilag azért nem a legelőnyösebb formája a szőlőtermesztésnek. Igen. De hát valamikor így kezdődött, szent igaz. Hát nagyon reméljük, hogy most nem akarom elviccelni, de a gazdaság gazdák nem kapnak majd sárgaságot.
3: Emberi életre semmi köze nincs, ez az aranyszínű sárgaság, mert ugye a fehér szöllőknél a levél ilyen aranyszínű sárgába hajlik egy kicsit a színe neki, és ugye
2: innen kapta a nevét.
3: És ugye ez ellen nem tudunk védekezni, mert ez egy sejthártya nélküli baktérium tulajdonképpen, ami szállító edény alá.
2: Valahogy meg kéne győzni pedig, hogy máshol kereskedjen.
3: Csak a terjesztőt tudjuk kivégezni, ugye, hogy ne vigye egyik tőkére a másikra. Igen. Ez az szegény csak az Amerikából jövő bivajkabóca.
2: Na hát Amerikából kaptunk már egy-két jó dolgot, a krumpli bogarat, stb.
3: Bogaráló bogár, úgy is hívták.
2: Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, de többiet nem kérünk. Egyelőre elég a dolog. Szóval akkor már azért tulajdonképpen, ha más nem fejben, de lehet, hogy már ott a pincékben a feldolgozó üzemek környékén is már folyik az előkészület, ugye, a fogadásra, hogy lassacskán majd az első fürtök érkeznek.
3: Aranyhegyen már a fogadógarat, a daráló, a présekben a felújítások, a kombájnunk már összerakásba áll.
2: Igen.
3: Igen, ilyen szinten vagyunk.
2: Napi szinten, és figyelni kell cukorfokot, savtartalmat, stb. És amikor eljön a megfelelő pillanat, akkor el kell kezdeni szedni. Mint említetted, hogy most már a vörösöknél, ugye most már rozénak valót, amit picit hamarabb szoktatok szedni mindig, ugye? Az is már itt van a küszöbön.
3: Hát a korábbi fajták. A Nero az szerintem egy-két hét válasz el.
2: Igen.
3: És akkor utána mondjuk nálunk a kékfrankos, az általános, azért annak még van 2-3 hete, és ennél a fajtánál, mert azért a fagyra is érzékeny.
2: Hát most éppen fagyveszély nem lesz a következő napokban.
3: De tavasszal abba indítottunk.
2: Igen.
3: Hát az ország szőlőtermésének egy harmadát lenyúlta a
2: bizony.
3: Faj, tavaszi faj.
2: Jogos.
3: És
2: igen.
3: A hegyközségi nemzeti tanácselnöki, a Fritma Jánossal igen. beszélgetve, őket Csótvat kerten nagyon érintette, hogy ott a nagy baj, hogy szinte kékfrankos, tehát nem lett rozé alapanyagjuk, nincs, úgy kell venniük.
2: Pedig
3: még a térségünkbe is bejönnek vevőként, mert azt mondja, hogy az egyik tőke megmaradt, azon normál érésű a szőlő, a másik tőke lefagyott, és ott a másod, a mellékrügyekből, ami jött, az két héttel hátrébb áll érésbe.
2: Aha,
3: és
2: na akkor most légy okos.
3: És azt mondja, ha most a főfürthöz nézi a szüretidőpontot, akkor még olyan savakat fog bevinni, amiket nem tud kivenni, és nem lesz finomabb rozéja.
2: Persze.
3: Ha viszont arra vár, hogy az érjen be, akkor ez meg már túlélik, a savai elmennek.
2: Igen.
3: Ez egy őrült dilemma lesz majd a szakmának ott náluk. Hát nálunk azért, hogy lekopogjam, ez egy 5 hektárt érint körülbelül csak a fagy.
2: Na, hát hál' Istennek. Hát ugye itt a berceli dombokról nem egyszer elmondtuk, hogy az a szerencsés bennük, hogy lefolyik róla, hogy tulajdonképpen
3: valószínű, ezért kapta azt, hogy aranyhegy.
2: Igen. Valószínű. Igen.
3: Mert 160 méter tengerszint fölötti magasságról beszélünk a csúcsponton.
2: Igen. Hát általában az ilyen dombsági emberek nagyon szeretik hegynek nevezni az ő kis dombjaikat. Ezen az igazi hegyvidékiek szoktak gúnyolódni. Igen. Erdélyben is találkoztam ilyennel nem egyszer, ottani ismerősöknél. De ez egy teljesen más problémakör. A lényeg az, hogy nagyon jó helyen vannak itt ezek a berceli dombok, és nagyon jó szolgálatot tesznek. És hát nem sokára, tehát most már valóban elindul majd a szüret, és hát most mit lehet satszolni, nem fogom rajtad leverni, de milyen lesz a 2026-os évjárat?
3: Gyors.
2: Gyors?
3: Gyors. Tehát gyorsan fogunk szüretelni, aránylag rövid ideig is fog tartani, mert a termés átlagok sajnos a csapadékszegénységnek köszönhetően a közepes alatt fognak maradni, és gyors borok lesznek, amit egy év alatt el kell fogyasztani, mert nyilván a beltartalmi értéke sem lesznek olyan nagyok, de ettől függetlenül friss, üde, gyümölcsös borokat fogunk tudni kóstolni és inni.
2: Hát nem kell szégyelni kitenni az asztalra.
3: Nem kell szégyelni kitenni az asztalra, hát ez meg nem baj, egy év alatt meg kell inni.
2: Hát nagyobb baj sose legyen. Én azt mondom, hogy ennél nagyobb tragédiát is elbírt már ez a nemzet, úgyhogy azt hiszem, hogy meg fogjuk oldani, majd megoldják ezt a borkedvelők. Hát köszönöm szépen a friss információkat a Cegléd Monor hegyközség házatájáról. Klémen Györggyel, a hegyközség elnökével beszélgettünk, és hát természetesen majd figyelemmel kísérjük a folyamatokat, és amikor már beindult a szüret, és már látszik az, hogy mi lesz majd az idei termésből, akkor majd ismét nagyon szívesen látlak itt a stúdióban.
3: Köszönöm szépen.
2: Klémen György, köszönjük.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, illesz ez este 6-ig. Tartsanak velem, jó rádiózást!

0: Azonnal érkeznek a legfrissebb információk itt a 92-t, ön a Ceglid Rádióban. Utána meg jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Üdésezett a védelmi munkacsoport, lejártak a régi típusú személyi igazolványok, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Itthon mától már nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása. A csere 70 év felett ingyenes. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon. A forgalom már mindkét irányban megindult, de Hegyeshalom felé több mint 10 kilométeres a torlódás, és a főváros felé Óbarok térségében is lassú a haladás. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között. Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak.
2: Az időjárásról.
1: Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután, északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Reklámok után folytatjuk bizonyám dalokkal. Ja, a mikrofonnál Süveges András, de az annyira nem fontos, az annál inkább, hogy mindjárt programokat ajánlok, és természetesen 10 óra után indul majd a plusz-minusz 2, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! FM 92.5
6: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond, Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rock opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, én most elköszönök, hiszen érkezik sportos egy óra hosszánk Szabó Kristóf műsorvezetésével, de azután visszatérek, ígérem, őt is hallgassák nagy tisztelettel és szeretettel. 11 óra után Tali, visz, hall addig is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévécsatornának adott interjúban. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket. De ilyenről egyelőre nincs szó. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja a digitális reklám felületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Megszűnt a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület az intézkedés bejelentésekor arra hívta fel a figyelmet, hogy a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná plusz költség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint ugyanakkor a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a döntés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most bevezetett gyakorlatot már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között. Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak.
6: Az időjárásról.
7: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM92-5-öt, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz a San Sebastiani egynapos versenyről, valamint a magyar csapatok Európában való szerepléséről is, ugyanis a Fradi, a Paks, a Győr, valamint a Debrecen is játszott, vagy az Európa Ligában, vagy a Konferencia Ligában a héten. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszó körének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Hamarosan lezárul a felkészülési időszak, így tehát lezárult az is, hogy kik kerülnek be a ceglédi felnőtt kézilabda csapat idei keretében. A kapusok Varga István, Csányi Péter, balszélsők Ruzsmányi Bence, Angel Brand Ákos, míg a jobbszélsők Brand Balázs. Beállók Szőlősi Szabolcs, Dávid Márk, Dávid Máté, Kaposvári Bence, Szepesi Péter, a balátlövők Barta Bence, Lendvai Szabolcs, jobbátlövők Racskó Máté, Pulai Gábor, Nemes Dávid és az irányítók Vetési Bence, Nagy Adrián, valamint Csollár Ádám. Ez lesz tehát az idei keret.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a ceglédi KKS-en. Az ellenfél az élvonalban szereplő Sziget-Szent Miklós együttese volt, amely végül győzelmet aratott. A mérkőzés kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a szakmai stáb felméri a csapat jelenlegi állapotát, valamint játékhelyzetben is kipróbálja az edzéseken gyakorolt elemeket. Bár az eredmény ezúttal az ellenfélnek kedvezett, az ilyen felkészülési találkozók legfontosabb célja a fejlődés, az összeszokás és a tapasztalatszerzés. A szezon kezdetéig még több edzőmérkőzés is vár a csapatra, melyek során tovább épülhet az együttes. Ceglédi KKS-sel Sziget-Szent Miklós 31-36. Cegléd Rádió.

0: Lejátszotta első mérkőzését a Cegléd a Gödöllő ellen a MOL Magyar Kupa első fordulójában, ahol sajnos a ceglédi alakulat 0-3-ra kikapott. Kecskeméti József vezetőedző értékelése. Nem lenne szabad ilyen forróságban a szabadban tartózkodni, illetve bármilyen mozgást végezni. Le a kalappal mind a két csapat játékosai és a kilátogató nézők előtt, hogy a hűsítő habok vagy a légkondis szoba helyett a foci meccset választották. Gratulálok a vendégeknek, igazolták a papírformát, ekkora a különbség az NB3 és a Megye 1 között, amit a 60. perc után realizáltak is. Jól kivehető, hogy ők két héttel előrébb járnak nálunk a felkészülésben, de a két keret közti fizikális és minőségbeli differencia is jól látható volt. Dicséret illeti a játékvezetőt is, aki hagyta a férfias játékot, így a borzalmas kánikula ellenére folyamatos volt a játék. Van még két hét a felkészülésünkből, jó kis erőfelmérő volt ez számunkra. Látjuk, hogy hol is járunk, mit kell még javítani.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

Egyaránt 2-2-t játszott a Ferencváros és a Paks is. Előbbi az Európa, míg az utóbbi a Konferencia Liga selejtezőjében, ám ezek a meccsek más-más összetett eredményre voltak elegendőek. Az első mérkőzésen a Paks otthon 1-2-re kapott ki a Panathinaikosztól, így bár bravúr volt az idegenbeli döntetlen, főleg, hogy a 85. percig hosszabbításra állt a párharc, végül nem sikerült kiharcolni a továbbjutást. A Fradi az első meccsen idegenben tudott egy gólos előnyhez jutni a Twente ellen, az Üllői úton pedig két gólos előnyre tett szert a zöld-fehér csapat, annak ellenére, hogy Rommenst az első félidő vége felé kiállították. A holland csapat azonban a hajrában kétszer is betalált, előbb a 82. percben, majd a 86. percben Lukasz Fennegorov Hesseling tudott betalálni a kapuba, így tehát a végjáték elég izgalmas, és sikerült, de végül kibekkelte a Fradi. A Győr is tovább jutott luxemburgi ellenfelével szemben, idegenben 6-2, majd otthon 1-1, mint ahogy a Debrecen is, akik a Jereván ellen őrizték meg egy gólos előnyüket. A hajdúságiaknak majd a Köbenhaven lesz az ellenfelük, a Győrnek a Riga, a Fradinak pedig a Górnik Zabrze.

A Cegléd Rádió hétvégi sporthír összefoglalóját hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották. Hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra. Cegléd

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
2: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Kapros karalábéleves, A menü debreceni karaj párolt rizssel, B menü barackos sajtos tepsis csirke melburgonya pürével. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
2: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
2: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen, ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter, ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja a digitális reklámfelületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Lakókocsival ütközött egy távolsági busz Olaszország középső részén. A karambol miatt három másik jármű nem tudott kitérni, és szintén egymásnak rohant. Legkevesebb hatan meghaltak, 27-en megsérültek, sokan közülük súlyosan. Több embert mentőhelikopterrel vittek kórházba. A baleset okát még vizsgálják.
1: Az időjárásról.
4: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: Közlekedési információk.
5: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András most már itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban a Plusz-2-t. Folytatjuk azonnal a dalokkal, hamarosan pedig elárulom, mit üzenek már a csillagok. Azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes pepsikólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be. Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond, Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király Opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek változatosan.

0: már is folytatjuk itt a 92-t, ön a Cegléd Rádióban a napi horoszkóppal. Lépj át a saját ösvényedre. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma türelmetlenségvel terült rajtad, mivel egy elképzelésednél nem nagyon látszik a gyümölcse, és talán abban sem vagy biztos, hogy lesz-e egyáltalán eredménye annak, amit csinálsz. Légy úr rá ezen az érzésen, és ha semmiképpen se tegyél olyat, amivel esetleg veszélyezteted a dolgok pozitív kimenetelét. Hamarosan ugyanis nagyon meg fogsz lepődni. Bika, te általában, ha eldöntesz valamit, akkor azt minden körülmények között végre is hajtod, és nagyon nehezen lehet ettől eltántorítani. Ma azonban egy ügyben világossá válik, hogy az eredeti tervek már nem valósulhatnak meg, így kénytelen leszel új elgondolást fabrikálni. Ne aggódj, mert ez valószínűleg sokkal jobb lesz, mint az előző. Ikrek, ha úgy érzed, hogy a környezeted vagy egy bizonyos személy a környezetedben túlságosan is befolyásolni kíván, vagy rád telepszik, akkor sürgősen tegyél valamit ez ellen, amíg nem késő. Igyekezz első körben nagyobb távolságot tartani az illetőtől, és finoman jelezni, neked ez a helyzet nem felel meg. Azután, ha nem megy így, jöhet a világos beszéd. Rák. Ha majd ügyben, legszívesebben a saját utadat járnád, ahelyett, hogy másokat követnél, az nem a véletlen műve. Most ugyanis megerősödik benned a természetes igény, hogy valami egyedit alkos, különböz másoktól. Legyen az élet bármely terület az, ha ebbe belevágsz, valósítsd meg önmagad és mutasd meg, hogy hozzád senki sem fogható. Oroszlán, ma valaki megzavarhatja a nyugalmadat, vagy megpróbálhat rád erőltetni egy szituációt, vagy kicsikarna belőled egy döntést. Ne feledd azonban, hogy egyáltalán nem kell azt tenned, amit mások diktálnak. Egyszerűen hagyd figyelmen kívül az illetőt, és járd nyugodtan a magad útját. Szűz, ha úgy érzed, hogy a körülmények vagy egy konkrét személy befolyása gúzsba köt, és az életed nem minden területén érzed a kellő szabadságot, akkor ragadd meg a ma kínálkozó alkalmat, és old fel a békjót legalább részben. Távolodj el egy kis időre, ez neked is segít eldöntened, hogy mit is akarsz ettől a kapcsolattól valójában. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a csillagok üzeneteivel. Mérleg, ma úgy érezheted, hogy az életed egy részében elavult mintákat követsz, melyeket talán mások hagytak rád. Szabadulj hát meg azoktól a sémáktól, melyek gúzsba kötnek. Válasz te más utat, mint amit mások gondoltak ki számodra. A szükséges belső energia ez most a rendelkezésedre áll. Skorpió, ma talán úgy érezheted, hogy körülötted minden és mindenki arra törekszik, hogy téged korlátozzon, húsba kössön. Rázd hát le magadról a békjókat és tegyél most valami szokatlan. Távolodj el azoktól, akik mindig meg akarják mondani neked, mi helyes és mi nem. Lépj a saját ösvényedre. Nyilas, ma elképzelhető, hogy feszültebben telik a napod az átlagosnál, és arra is komoly esély van, hogy ezt a környezeted is észre fogja venni. Különösen akkor lehet mindezzel gond, ha valaki úgy érzi, joga van meghatározni neked, mi a helyes és mi nem. Lehet, hogy az illető ma utoljára meri ezt tenni. Bak, ma ott bujkálhat benned a kis ördög, és hajlamos lehetsz olyasmit tenni, vagy mondani, amivel meglepet, esetleg akár fel is bosszantod a környezetedet. Ne fogd vissza magadat, vedd fel azt a furcsa ruhadarabot, változtasd meg a frizurádat, vagy egyszerűen csak tégy valami szokatlan. Most arra van szükséged, hogy legalább egy kicsit felrúgd a megszokott kereteket. Vízöntő. Könnyen lehet, hogy olyan helyzetben találod magadat, melyben meg szeretnéd változtatni a dolgok menetét, mivel az számodra nem felel meg. Vállald hát fel a véleményedet, és mutass alternatívát a környezetednek. Erős egyéniség vagy, aki ráadásul a különös mentális erővel rendelkezik, sok követőre fogsz találni. És végül halak, ma egy eredeti ötlet fogalmazódik meg benned, ráadásul erőd és bátorságod is lehet ahhoz, hogy belekezdj annak megvalósításába. Mindezek mellett ráadásul ma egy váratlan helyzetről is érkezhet támogatás, vagy segítség. Élj a lehetőséggel, és változtass! Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió! 92.9

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán

0: Trendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
0: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Szegvidél kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számot tevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán

Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk délies széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél feltámadhat, itt 35-37, máshol már 38-42 fokos forróságban lesz részünk.

0: vannak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, robbanószerek kerültek elő a Dunából, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen, ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. Portai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter, ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Batthyány téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsiaknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyugójót találtak tegnap a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A lövedéket elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Az önkormányzat szerint a lépésre azért volt szükség, mert az ingyenes megállóhelyeket egyre gyakrabban használták a szálló vendégek és a dolgozók, megnehezítve a fürdőbe érkezők parkolását.
2: Az időjárásról.
6: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4 M1-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-minusz-kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival folytatjuk hamarosan. Nemcsakára pedig visszatérek és foglalkozok egy picit a mai nappal, azaz augusztus 3-ával hétfővel. Maradjanak velem!

0: információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Szegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albertírsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertírsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: szép felállni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Kedves hallgatók, augusztus 3-a van a mai napon, a Herminák ünnepelhetnek, de a hallgatóink köszöntetik István és Terézia nevű ismerőseiket is. A Hermina a német eredetű név jelentése, hadinő, a Herman férfi név női párja, illetve más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin Isten nevével függ össze, és a németben az ezt a névelemet tartalmazó női nevek alakváltozata. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Jön egy zene, hamarosan pedig folytatjuk születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak velem!
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan!

0: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 100 éve született Tony Bennett, sokszoros Grammy-díjas amerikai jazz énekes. 54 éves ma Jan Zakata, énekesnő, musical színésznő, és 1971-ben Paul McCartney bejelentette a Wings együttes megalakulását. 63 éves a mai napon James Hetfield, amerikai énekes és gitáros, a Metallica együttes frontembere és ritmusgitárosa. Egyébként Hetfield 9 éves korában vett először zongora leckéket, majd később Dave nevű bátyja dob felszerelésén próbált zenélgetni. Gitározni 14 évesen kezdett. Gyermekkorában kisebb zenekarokban játszott, mint például Leather Charm és az Obsession. Hetfieldre a legnagyobb hatást az Aerosmith tette. Azt mondta, ők voltak azok, akik miatt elkezdett gitározni. Amikor nem ír, énekel vagy hangszere játszik, akkor kedvenc hobbijainak hódol, mint a vadászat, gördeszkázás, snowboardozás, jetskizés. Ezek mellett még rajzol, és a garázsban ténykedik a kocsijaival és motorjaival, vagy nézi a kedvenc foci csapata az Oakland Raiders meccseit, illetve kijár autókiállításokra, egyébként meggyűjti a gitárokat és a régi autókat. Hetfield 1997-ben házasodott össze Francesca Tomasival, három gyermekük született, Castor, Marcella és Kali. Hetfield és családja Marin megyében él, egyébként 2022-ben pedig elvált feleségétől, hogy egy kicsit bulvárkodjunk is. James Hetfield tehát ma ünnepli 63. születésnapját. Na ennek örömére, na, hogy a Metallica zenéje.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a zene naptár rovat végén. 1951-ben született Johnny Graham gitáros, az Earth, Wind & Fire együttes tagja volt. A csapat egy amerikai R&B együttes, Chicagóból, csak mondom a fiataloknak, a formációt 71-ben alapították. Egyik legjobb sikert hozó albumuk az 1975-ben megjelent That's the Way of the World, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. A zenekar zenéje több stílusba sorolható: jazz, rock, pop, funky, dance, R&B, disco, rock and roll, smooth soul, gospel, psychedelia, blues, folk, és még sorolhatnánk. Maurice White, az együttes alapítója, egyébként 2016-ban hunyt el. 2023-ban, nem is olyan régen, röviddel a 68. születésnapja előtt elhunyt Fred White, az együttes dobosa. A formáció egyike a leginnovatívabb és legsikeresebb zenekaroknak. A Rolling Stone szerint, mármint az újság szerint, a zenekar megváltoztatta a fekete emberek által játszott popzenét. A Wage One is az egyik legjobb együttesnek nevezte őket. Ők jönnek egy klasszikusra már is.
1: FM 92.5 Tech Létre Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számot tevő csapadék nem várható, a Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél, kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk délies széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, észak-nyugaton az északira, észak-nyugatira forduló szél feltámadhat, itt 35-37, máshol már 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
1: Ceglédrá

0: Kádár.
1: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osszája. Azonnal játszom a Disco Lines felvételét, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen, ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely egy más témában tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Hozzátette, a növények locsolásával kapcsolatban a főkert részletes tájékoztatót ad ki. Elindult a megújult MOL Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az új rendszerben sokkal több kerékpár lesz elérhető több helyen. A bicikliket könnyebben lehet hajtani, és a MOL Bubi applikációja is egyszerűbben kezelhető. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre. Bővített területen, sűrűbb eléréssel. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között, közölte a MÁV Inform. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik. A változásokról részletes tájékoztatása a MÁV csoport honlapján olvasható. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek.
3: Az időjárásról.
8: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a Plusz-2 dalokkal olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké a főszerep. Tartsanak fel!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a Lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell,

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

gyorsan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli

szél, kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk délies széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél feltámadhat, itt 35-37, máshol már 38-42 fokos forróságban lesz részünk.

0: Plusz minusz kettőnek vége, a hétfő délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint. Mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
8: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Tovább fokozódik a hőség. Használaton kívüli erőműveket is bekapcsolnak a rendszerbe. Közvetlen vonat jár majd Szombathely és Zalaegerszeg között. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, hogy a litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. Válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak. Erről is beszélt a miniszterelnök a Sándor palotában az egyeztetés után. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg szakmai információkon alapuló kommunikációra van szükség, és ilyen helyzetben nem szabad pánikot kelteni, valamint akadályozni a védekezést. A kormányfő korábban közösségi oldalán elmondta, hogy ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása. Így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. Tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. két új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi megyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathelyi Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, hogy a 12 milliárd forintos Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás az Alaszentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el. Hozzátette, megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. 8 megye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófavédelem. Békés és Csongrád-Csanád megye egyes oltágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy megyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen.
2: Az időjárásról.
10: Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-es kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégé, mindjárt jön egy beszélgetés, úgyhogy ezért is maradjanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléd.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Morris Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Ozsgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: hallgatók, ahogy ígérte, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor. Cegléd Rádió.
1: Hát bizony, kedves hallgatók, nem lesz könnyű dolga sem a riporternek, sem a riportalanynak a következő percekben, azt hiszem, hiszen egy olyan témáról beszélgetünk majd, ami egyrészt szomorúnak is mondható, másrészt pedig egy nagyon reményteljes dologról is fogunk beszélgetni, és ennek a beszélgetésnek a keretében egészen 2016. augusztus 1-jéig fogunk visszamenni, vagy lehet, hogy még egy picit korábbra is. Beszélgető társam nem más, mint a Ceglédről most egy évtized után búcsúzó Szlaukó Orsolya, evangélikus lelkipásztor. Nagy szeretettel köszöntelek téged itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Erős vár a mi Istenünk.
2: Erős vár a mi Istenünk, én is szeretettel köszöntelek Szatyi és a hallgatókat is.
1: Fú, hát egy évtized elszaladt, egy pillanat alatt mondhatni. Akkoriban is beszélgettünk, és hát nyilván ennek az interjúnak is az egyik feladata, hogy idézzük föl ezt az évtizedet, ami azért gondolom, hogy életednek egy igen fontos évtizede lehetett.
2: Én azt gondolom, hogy legfontosabb vagy legmeghatározóbb egy évtizede volt. Tényleg 10 évvel ezelőtt érkeztem augusztus 1-én, akkor még semmit nem tudtam Ceglédről és Cegléd városáról.
1: Mi vonzott ide akkoriban? Mondjuk gyönyörű a templom, tehát ez is biztos belejátszott, de ez még talán önmagában kevés lenne.
2: Akkor én beosztott lelkészi státuszban voltam Szegeden, ami azt jelenti, hogy nem lehetett még önálló gyülekezetem, és Szegeden végeztem ezt a gyakorlatot. Befejeztem, és meglett a parókusi vizsgám, és önálló gyülekezeti lelkész lehettem már, és akkor, éppen akkor a ceglédi gyülekezet megürült, mert az itt szolgáló Péter Zoltán Budavárban, igen, elment Ceglédről, és a ceglédiek megkerestek, hogy szeretnének engem meghallgatni, eljöttek Szegedre is meghallgatni, aztán eljöttem én Ceglédre, és amikor idejöttem, én azt éreztem, hogy ez egy hívás, és ide kell jönnöm. És akkor nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy elmegyek Szegedről, mert ott is nagyon szerettem lenni.
1: Persze, igen.
2: De ott nem lett volna jövő, mert ott nem tudtam volna parókus lelkész lenni, nem tudtam volna úgymond gyakorolni, vagy így az álmaimat, meg a vágyaimat, meg. Tehát azt, hát, hogy egy nem, picit így gyülekezetet vezetni, és kitalálni azt, hogy hogy szeretni az ember.
1: Persze, mert azért egy lelkész dolga nem csak abból áll, hogy vasárnap föláll a szószékre és elmondja az ige hirdetést, hanem hát napi szinten, egy héten 168 óra a munkaideje.
2: Igen, és nekem nagyon tetszett Ceglédnek a, nem csak a város, a lokalizációja, hogy Budapest is közel van, de Szolnok is közel van, és Kecskemét is közel van.
1: Mégis egy vidéki kis város hangulatú.
2: Igen, ugye? De egy nagyon élhető közegnek találtam.
1: Igen, igen, nagyon hamar, tehát nem kellett nagyon sokat várni arra, hogy megbarátkozzál a helyszínnel, ugye? És a gyülekezet is szeretettel fogadott téged.
2: Igen, a gyülekezet nagyon, és ugye megválasztottak 100%-ban, tehát mindenki rám szavazott, és ez egy ilyen nagyon nagy motiváció volt akkor, hogy de jó, szeretnének engem én is, és akkor kezdjük el a munkát közösen.
1: Igen. Hát el is kezdtétek, és tényleg sok minden megmozdult akkoriban, bár tényleg Péter Zoliék is azért igyekeztek annak idején, emlékszem, velük is rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, rendszeres vendégei voltak a gyülekezet tagjai, és ő maga is itt a Cegléd Rádióban. Tehát volt mit folytatni.
2: Igen.
1: Igazából.
2: Nekem nehéz volt elkezdeni, és úgy gondolkodtam, hogy hogyan tudnám, és akkor megkerestem a vezetőket, művelődési ház, polgármester.
1: Fontos, bizony.
2: Igen, tehát
1: bizony,
2: az összes vezetőt, igen. Elkezdtem a város bejárni, és gyűjteni azt az embereket, elkezdtem a hitoktatást az iskolákban.
1: Igen.
2: És akkor az ökumenikus lelkészkörrel is felvettem a kapcsolatot, és akkor utána évben voltam a reformáció 1517, ugye 2017.
1: Bizony.
2: És kitaláltuk az akkori lelkészekkel, még Berecki Őrs volt akkor, hogy szeretnénk egy nagyon-nagyon jó dolgot csinálni, meg benne volt ebben a Détári Lukács Ági is. Akkor a művelődési házzal közösen és az ökumenikus lelkészkörrel közösen egy reformáció 500 beszélgetés sorozatot csináltunk. Bény Ildikóval, Gundel Takács Gáborral, Ókovács Szilveszterrel.
1: Volt benne részem nekem, igen, és Gundel Takáccsa például.
2: Te beszélgettél.
1: Én beszélgettem annak idején, igen, a két Gábor. És ez nagyon nagy élmény volt. Tehát egyáltalán ez az egész rendezvény sorozat. Azt hiszem, hogy Cegléd tényleg büszke lehet arra, hogy méltó módon ünnepelte meg ezt az 500 éves évfordulót, és hát ebben a te munkád is azért rendesen benne volt.
2: Illetve akkor kiírta az ország egy városom reformációja pályázatot, és akkor én azon elindultam, írtam egy városom reformációja pályázatot Ceglédnek.
1: Igen.
2: Az volt, hogy azt éreztem, amikor idejöttem, hogy nagyon zárt, magas zárt kapuk vannak. Tudom, igen, hogy te Békés megyéből jössz, én nem tudom, én meg
1: Igen.
2: Budapestről és előtte Szegeden éltem, hogy nem éreztem ezt a nyitottságot, és gondoltam, hogy milyen jó lenne kinyitni ezt a várost.
1: Aha.
2: És kitaláltam ezt az ajtó projektet, hogy Luther Márton a Wittenbergi várkapura tűzte ki a tételeit.
1: Bizony.
2: És akkor kitaláltam ezt, hogy városom reformáció pályázat, díszítsünk ki a reformáció révén 95 ajtót.
1: Igen.
2: És nyissunk igen. ajtót, és akkor mindenki tök jó volt ilyen összefogásban, akkor hegedűs ágotával, meg több testületi taggal is összefogtunk, és kitaláltuk, hogy akkor mindenki ajtót díszít. A reformátusok is díszítettek,
1: igen,
2: a katolikusok, akkor a könyvtár.
1: Aha, igen, amikor én annak idején ide kerültem, ezek a magas nagy kapuk nekem is feltűntek, de aztán hamar rájöttem, hogy ha illedelmesen zörgetsz, akkor szívesen beengednek és szívesen fogadnak, akár személyesen is, akár így rádión keresztül is, ugye a rádió könnyebben bemegy a nagy magas kapun keresztül is, de alapvetőleg, tehát nem barátságtalan és elzárkózó emberek, csak ezek a nagy kapuk, hát ezek kellettek akkor bizonyos funkciók miatt.
2: Meg ez, én rájöttem, hogy ez az alföldi népnek az építkezési stílusa volt.
1: Kész,
2: ez a,
1: igen.
2: Igen, magas
1: és ez
2: ajtó.
1: Nem elzárkózást nem ez, jelent.
2: Igen.
1: És nem barátságtalan légkört teremtenek ezzel, és bizony ebben a légkörben éltél itt egy évtizedig. Volt már egy kis szüneted egyébként, amikor éppen ugye nem dolgoztál, amikor gyermeked megszületett,
2: igen.
1: Tehát kipróbáltad már azt, hogy milyen az, amikor nem te állsz a szószéken, de azért a javarészét végig dolgoztad ennek az évtizednek.
2: Igen, meg volt benne egy kis Covid,
1: na, hát
2: ami...
1: Az se jött jól,
2: igen.
1: Illetve ami... az nem jött jól, a gyermek nagyon jól jött, persze.
2: Csak hogy nagyon sok szegmensa volt az én szolgálatomnak, mert volt ilyen időszak, hogy egyedül voltam, ugye nem volt párom, nem volt családom, akkor nyilván sokkal jobban bele tudtam vetni magamat ezekbe a dolgokba.
1: Persze, természetes.
2: Csináltunk egy ilyen fesztivált, még szintén az Ökumenikus Lelkészkörre, Szóljon a Fesztivál Cegléden, ott a református iskolának a udvarában, meg nagyon sokféle dolgot csináltunk, szerintem akkor is nagyon-nagyon jó dolgokat.
1: Az ökumené nagyon jól működött,
2: igen,
1: abban az időben itt,
2: igen,
1: Cegléden, én azt hiszem.
2: Nagyon aktívak,
1: igen,
2: voltunk, most is találkozunk, vagy igyekszünk, de hogy most azért nem annyira aktív. És utána én azt próbáltam meg, hogy a gyülekezetben fellendíteni az életet az ifjúsággal, az óvoda átvétellel.
1: De csak vasárnapról szóljon ez,
2: igen,
1: a dolog, ugye? Így van.
2: Igen, és ott nagyon próbálkoztam sokféle dologgal, a babamama körön át, a táborokon keresztül, a kézműves alkalmak, meg nagyon sokféle dolog. És akkor utána nekem is gyermekem lett. Az nekem egy nagyon kardinális dolog, hogy Cegléden lettem lelkész is, úgymond, önálló.
1: Igen.
2: Cegléden lettem anya. És Cegléd lett nekem az életemnek egy ilyen nagy mérföldköve.
1: Igen, igen, ez egy fontos lesz, amikor majd öreg néni korodban erre visszaemlékezel, biztos, hogy szép emlékek lesznek, de hát végül is akkor mi a távozás oka? Tehetjük fel a kérdést.
2: Hát több, nem is tudom, oka van, nem egy oka van, tehát nem azt mondom, hogy azért mentem el, mert, hanem azért, mert úgy érzem, hogy 10 évben annyit szolgáltam, meg annyit tettem, hogy én ebből most azt érzem, hogy szolgálatilag nem tudok többet kihozni. Úgy
1: hát
2: érzem,
1: hasonló,
2: hogy...
1: mint mikor idejöttél, hogy kell egy új kihívás?
2: Hasonló is. Uh-huh. A másik meg, hogy nyilván nekem a családom Budapesten él, a kisfiam most 6 éves, és itt nem nagyon van segítségem abban, hogy ki hozza, ki vigye, hogy vigye, tehát ez az elmúlt 6 év azért nekem nagy logisztika volt mindig megoldani.
1: Nem volt egyszerű, bizony. Igen.
2: Nem él itt senki a családból, aki tud segíteni, szóval nekem ez is egy ilyen fontos dolog volt, hogy közelebb a családhoz,
1: ez is,
2: akik,
1: igen,
2: tudnak segíteni ebben. A másik meg, hogy én magam is szeretnék fejlődni, és beiratkoztam egyetemre.
1: Uh-huh.
2: Az Evangélikus Hittudományi Egyetemre fogok járni, és most egy mestertanári diplomát fogok szerezni, utána pedig doktori képzésre fogok beiratkozni.
1: Na, az igen. Hoppá.
2: És az a szolgálat, amit én Pesten fogok végezni, ott iskola lelkészi szolgálatban leszek, 3 nagy intézményegység fog hozzám tartozni. Az Téló Gábor evangélikus óvoda, általános iskola és gimnázium.
1: Az
2: ott
1: szép.
2: Leszek vezetőlelkész ebben az intézményegységben, és abban bízom, hogy ez a szolgálat teljesen más, mint a gyülekezeti, és abban bízom, hogy emellett az egyetemet is meg tudom csinálni, mert hogy az nem gyülekezeti szolgálat, ami azt jelenti, hogy a vasárnapjaim szabadok, a hétvégék, az ünnepek, ugye a húsvét, karácsony,
1: igen,
2: tünkök,
1: igen. Uh-huh.
2: meg az egész nyaram. Tehát olyan beosztásom lesz, mint egy tanárnak.
1: Tulajdonképpen, igen.
2: Tehát az időbeosztásomat tekintve.
1: Tehát nem a templom lesz a fő munkahelyed.
2: Igen, hanem az iskola.
1: Hanem az iskola. És ez a tanítás, tehát ez a vér benned van már születésed óta szerintem, ugye?
2: Igen, én nagyon szeretek gyerekek és fiatalok között lenni. Nekem szerintem a lelkészi szolgálatomnak is a kardinális pontja mindig ez volt, hogy a gyerekek, a gyerekisten tiszteltek, a családi alkalmak. Tehát én nagyon a gyerekekre fókuszáltam itt is. Valamiért nekem ez fekszik, hogy a fiatalokkal...
1: Nem lehet elég korán kezdeni, ugye?
2: Igen.
1: Tehát óvodásokkal is már bizonyos alapdolgokat meg lehet értetni, és bizony nagyon sokszor meg lehet felnőtt embereknek is jól el kell magyarázni, hogy megértsék az alapokat is akár sokszor.
2: Meg a gyülekezetépítés is ott kezdődik, tehát egy óvodás szülő, igen, magamról is tudom, mindent megtesz a gyerekéért. Igen. Ha a gyerek szeret templomban, ha abba a közösségbe szeret, ha szerepel, a szülő is eljön.
1: Egész életére kihat ez.
2: Igen.
1: Utána.
2: Meg az, hogy tudsz gyülekezetet építeni. A gyereken keresztül minimum 6 ember bejön a templomba. Pluszba.
1: Úgy.
2: Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknél kezdődik szerintem a gyülekezetépítés, mert a gyereken keresztül a nagymama is be fog jönni, meg a keresztülő, meg a testvér, meg a szülő. Tehát, hogyha a gyereknél indulsz, szerintem akkor nyersz egy csomó embert a gyülekezetben.
1: Nagyon fontos, és hát gyerekből meg akkor lesz elég a következő munkahelyen. Akkor már ott szeptemberben kezdesz is, ahogy indul a tanév?
2: Igen, igazából már augusztusban.
1: Már akkor, hát persze, hát a pedagógusoknak már akkor kezdődik, tudom, pedagógus gyerek vagyok, tehát láttam azt, hogy a szüleim se szeptember elsején mentek be először az iskolába, hanem már bizony augusztusban már ott kell lenni, és elő kell készíteni. Hát ilyenkor aztán persze az is kérdés, hogy ki lesz az utód, ebben neked van beleszólásod, vagy ez abszolút a helyi gyülekezet dolga?
2: Én nem is szerettem volna beleszólni. Én úgy voltam vele, hogy van presbitérium, van gyülekezet, és ők tudják, hogy mit szeretnének, és akkor meghívással választottak egy hölgyet, Vecsésről fog érkezni, helyén van, Ildikónak hívják, és ő lesz az utódom.
1: Ő mikor veszi át a...
2: Már amúgy itt van, tehát én elköltöztem, ő már itt van. Tehát meg volt ez a hivatalos átadás, átvétel.
1: Tehát most már a vasárnapi istentiszteleteket is ő tartja?
2: Igen, az augusztus 2-ait már ő tartja. Én múlt héten tartottam az utolsót, 26-án, és akkor ő tartja, de megbeszéltük vele, hogy mivel nekem vasárnap kevesebb szolgálatom lesz, mint eddig, lesz egyébként, mert ott az iskolához, igen, tartozó gyülekezetben azért én fogok szolgálni, meg segítek.
1: Nyilván, igen.
2: De hogy vasárnap alapvetően szabadabb vagyok, és hogy kérdezte, hogy szívesen jövök-e helyettesíteni, és mondtam, hogy igen, úgyhogy még biztosan jövök sokat.
1: Tehát ez az szereti, hogy teljesen hátat fordít a Ceglédnek, és többet látni se akarod.
2: Nem is tudnék. Tehát én nagyon szeretek, igen, itt lenni. Én megszerettem. Meg én úgy érzem, hogy befogadott a város.
1: Igen, igen. Na, mert kíváncsian várom a találkozást, nyilván őt is, az utódodat is meg fogjuk keresni, és megpróbálom becsalni majd ide a Cegléd Rádióba, de most egyelőre rólad beszélünk. A költözködés, hát én életemben egy párszor költözködtem, azért tudom, hogy ez azért nem egy félórás munka, tehát fú.
2: Nagyon kemény volt.
1: Ez kemény.
2: Meg az, hogy az elmúlt 10 évnek a emlékei végig följöttek, nyilván, hogy az ember költözik.
1: Hát ilyenkor föltorlódnak, persze.
2: Meg tudod, ilyen, mikor az ember szelektál, és akkor fényképeket nézeget, az is elmegy az idő, hogy hú, még ezt a levelet olvasom, azt a fényképet megnézem.
1: Olyankor aztán olyan, igen.
2: Igen, és igen, akkor még ez a szelektálás, meg mi kell, mi nem kell, ez is egy jó dolog az alapvetően, hogy az ember selejtez, meg egy kicsit rendezi az életét. Szóval nem egyszerű, persze, elmenni, nem is tudok egy okot mondani, hogy miért, inkább ez egy sok összetevős kérdés, de azt érzem, hogy nagyon hálás vagyok ezért a 10 évért, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem.
1: Bizony, bizony, bizony. És hál' Istennek azért ugye sokat szidjuk ezt a mai modern technikát, de azért lehetővé teszi az, hogy a kapcsolattartás akár napi szintű is lehet könnyebben. És hát ha már könnynél tartunk, itt a szemedben is látok egy-két könnycseppet most is, és mint a búcsúztató Isten tiszteleteden is azért kicsit kicsordult a szemedből. Hát nehéz, de azért olyan szép feladat vár rád, hogy erre szokták mondani, és egy lelkész ezt tudja, legjobban tudja, hogy a Jóisten a legnehezebb dolgokból is a legjobbat tudja kihozni.
2: Igen.
1: Ugye?
2: Abszolút, én is így gondolom.
1: És azt hiszem, hogy ez vár rád is. Mi nagyon szépen köszönjük ezt az egy évtizedet, amit ránk áldoztál, és nem csak közvetlenül az evangélikus gyülekezetre, hanem az egész városra, mindenkire, én azt hiszem. És nagyon-nagyon sok sikert, nagyon sok örömet kívánunk neked a további munkádhoz, és reméljük, hogy tényleg ezek a helyettesítések, vagy esetleg egyéb más alkalmak kapcsán találkozhatunk majd itt Cegléden is.
2: Én is, nagyon remélem, és köszönöm.
1: És most kéne elkezdeni ezt a beszélgetést, és folytatni még egy órán keresztül, de töröd le majd a könnyeidet, és igyekszem egy szép dallal búcsúzni majd, mert kell majd még az a szó, azt hiszem, amit majd te elmondasz itt a későbbiekben is, és kellettek ezek a szavak is, amiket most hallottunk tőled. Szlauk Orsolya, még egyszer köszönjük, Isten áldja meg a további életedet.
2: Én is köszönöm, és a Cegléd lakosságát is áldja meg a mindenható Isten. Yeah.

0: beszélgetés után és Demjén Ferenc talált követően a mikrofonnál újra Süveges András. Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk kiváló slágerekkel. Este 6-ig lehetünk együtt, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléd.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: megmutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Taylor Swift-ére kell majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Tovább fokozódik a hőség. Még nem kellett leállítani a paksi erőművet. Célvizsgálat indul a kórházban maradt csecsemők ügyében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Még termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja. Ma és várhatóan még holnap is elkerülhető a leállítása. Ezzel az egyik legnagyobb fogyasztással járó napon nem esik ki a még meglévő paksi áramtermelés, tájékoztatott a kormányfő. Magyar Péter azt is elmondta, hogy szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. A litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, hogy a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Célvizsgálatot rendelt el a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezése érdekében, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kiemelte, hogy a csecsemőket addig is biztonságosan gondozzák, ellátják, ameddig megnyugtatóan rendeződik a helyzetük. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a probléma összetett, amire csak komplex válasz adható. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretett Szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában. A Szeretett Szolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Elindult a megújult MOL Bubi közbiringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát.
2: Az időjárásról.
9: Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben viszont futó zápor, zivatar előfordulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pili és csomópont le- és felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtó ágai. A 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szerdánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a mikrofonnál. Süveges András, azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével. Tartsanak velem!
1: Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. FM

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, mégpedig a blik.hu oldallal új fejezethez érkezett Szabó Zsófi élete. Hurrá! A műsorvezető és szír üzletember férje, hát nem egy egyszerű ember, megtalálta a közös családi otthon, egy Pest megyei település csendes utcájában költöztek be egy impozáns kertes házba, remélem nem cegléden. Ide érkezik majd közös gyermekük is, akit már mindketten nagyon várnak. A csendes kertvárosi környezet jól illeszkedik majd ahhoz az életszakaszhoz, amely Zsófiékra vár az elkövetkező időszakban. Zsófi májusban egy Instagram bejegyzésben osztotta meg az örömhírt, második gyermekét várja, a fontól pedig már jól látható volt a gömbölyödő pocakja is, a képhez egy sokat mondó meghitt üzenetet is társított. Egy új fejezet, már nagyon vár anyukád és apukád, de talán a testvéred Mendel a legjobban. Olvashattuk a posztjában, majd nem sokkal később Szabó Zsófi szakmai téren is lezárt egy korszakot, búcsút intett a TV2-nek és a reggeli magazinnak, a Mokkának. A gyermek azonban már nem abba az otthonba érkezik majd, ahol Zsófi eddig lakott. A műsorvezető ugyanis a kedvesével egy tehetős, szírszármazású üzletemberrel, aki ezt szűk körben hozzá is ment, új házat kerestek maguknak, és meg is találták egy másik Pest megyei településen, melyre olvasó riporterünk, írja a portál, János hívta fel a figyelmet, akinek sikerült is lefotózni a férfit, amint elhajt a ház elől. A környéken dolgozom, és már többször láttam erre a férfit, időként Zsófi és az édesanyja is felbukkant már az utcán. Többször láttam már őket az újságban vagy a tévében, hát még nyilván, mert ott dolgozott a Zsófi. Bizonyára elkél a segítség a gyermekvárás hónapjaiban, mesélte a lapnak János, az olvasó riporter. Az aranyároknak elsőként a környék csendje tűnhet fel. Megtudtuk, írja a blik.hu oldal, az utca napközben is nyugalmas, szinte kihalt, átmenő forgalom alig akad, lényegében csak az itt élők és a vendégeik járnak erre. A hely ideális választás lehet azok számára, akik a főváros közelségét szeretnék ötvözni a kertváros élet nyugalmával. Az interneten szabadon elérhető tulajdoni lapok adatai alapján a pár még áprilisban jutott az ingatlanhoz, amely Zsófi nevére került. A csaknem 2000 négyzetméteres telken álló ház egy olyan utcában áll, ahol a nyugalom és biztonság az egyik legfontosabb érték. A nagy kert és a tágas családi ház hosszú távon is ideális otthont jelenthet, bőven van lehetőség arra, hogy Zsófi első házasságából született fia Mendel és a születendő közös gyermek jól érezzék magukat. Kerestük Zsófit, írja a Blik, hogy meséljen arról, hogyan választotta ki párjával az ingatlant, de nem reagált. A lap által kérdezett ingatlanpiaci szakértő szerint a Pest megyei település évek óta Budapest egyik legnépszerűbb agglomeráció célpontja. A kiváló autópálya kapcsolat, valamint a folyamatosan fejlődő infrastruktúra miatt sok család dönt a költözés mellett. Na hát azt nem tudtuk meg, hogy hol van ház, mondjuk annyira nem is fontos, meg az se, hogy mennyit ér, de én hát nyilván kíváncsi vagyok, megnéztem ezt a bizonyos házat. Hát nem kicsi.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk lapszemlével, itt a 92-től egészen pontosan a blik.hu oldallal. Ábel Anita és Liptai Klaudia barátsága már több mint 30 éve tart, ám nem volt mindig zökkenőmentes. Csak szabadon YouTube csatornán a két műsorvezető bevallotta, időnként volt, hogy ők is eltávolodtak egymástól. A versenyhelyzet miatt hónapokra, sőt évekre teljesen megszakadt a kapcsolat. Ábel Anita és Liptai Klaudia nagyjából ugyanabban a korszakban lettek ismert műsorvezetők, hasonló temperamentummal, intelligenciával és humorral, ezért a szakma és a közönség is gyakran egymáshoz mérte őket. Bár barátságuk is 3 évtizede tart, nem tagadják, hogy nem egyszer tartottak hosszabb szünetet. Volt, hogy hónapokig, sőt, évekig nem beszéltek egymással. A két műsorvezető a most induló Csak Szabadon YouTube csatornán őszintén beszéltek arról, hogy a szakma is rányomta a bélyegét a kapcsolatukra, és a sokszor leginkább a környezetük által teremtett versenyhelyzetet időnként már maguk is elhitték. Mai fejjel már egyikük sem hibáztatja másokat a múltbeli törésekért. Nem mindig tudtam jó barát lenni, nem azért, mert féltékeny voltam rád, inkább azért, mert nem hittem eléggé saját magamban. Azt gondolom, amikor valaki nem tud őszintén örülni a másik sikerének, annak legtöbbször nem a másik az oka, hanem saját maga, vélekedett Ábel Anita. Klaudia pedig hozzátette, 50 felett ő már más szemmel kezdte nézni az emberi kapcsolatait. Rájöttem, hogy rendbe akarom tenni azokat a kapcsolataimat, melyek igazán fontosak voltak az életemben. Már nem akarok haragban lenni azokkal, akik számítanak, hangsúlyozta a Story magazin szemléje szerint. A beszélgetés során szóba került több régi sztori is kettejük barátságáról, ám a legszebb pillanat talán másfél évvel ezelőtt történt. A két színésznő már hosszú ideje nem látta egymást, amikor újra összefutottak egy rendezvényen, ahol Klaudia műsorvezetőként, Anita pedig szereplőként volt jelen. Anita bevallása szerint rendkívül izgult a találkozás miatt. Vajon hogyan fogadjuk egymást? Lesz a feszültség? Aztán megláttam és odaléptem mögé, és átöleltem. Nem volt más lehetőség. Vagy így, vagy sehogy. Ahogy megláttam a sziluettjét, egyszerűen örültem, de kifogalmazott Ábel Anita, aki azt is elárulta, még azokban az években is el akart menni a barátnője előadásaira, amikor épp nem beszéltek. Hogy mit mondtak még egymásról a barátnők, Liptai Klaudia és Ábel Anita, ez is kiderül a blik.hu felületről.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak. Követ

0: Hamarosan folytatjuk a Cegléria kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számot tevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk délies széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél feltámadhat, itt 35-37, máshol már 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. Ez a felvétel szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
9: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor palotában. Iskolakezdési adományokat gyűjt a Baptista Szeretett Szolgálat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthofer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A paksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Vizsgálatot rendelt el a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezése érdekében, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Idén is gyűjti a tanszer adományokat a nehéz sorsú gyerekeknek a baptista szeretett szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 iskola kezdési csomagot osztanának ki nélkülöző családok gyerekeit nevelő iskolákban, valamint családok átmeneti otthonaiban. A Sulipakokat szeptember 6-áig várják a baptista szeretett szolgálat fővárosi központjában. A sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Elindult a megújult MOL-Buvi közbiringa rendszer Budapesten, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát.
9: Az időjárásról.
10: Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futózápor zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
9: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munka

0: kísérletésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Berczel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi. Most meg folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok augusztus 3-ával, hétfővel, tartsanak ezért is velem.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5 If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelés következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rock opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, augusztus 3-a van a mai napon, a Herminák ünnepelhetnek, de a hallgatóink köszöntetik István és Terézia nevű ismerőseiket is. A Hermina a német eredetű név, jelentése hadinő, a Herman férfi név nőipárja, illetve más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin Isten nevével függ össze, és a németben az ezt a névelemet tartalmazó női nevek alakváltozata. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Jön egy zenem, hamarosan pedig folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 100 éve született Tony Bennett, sokszoros Grammy-díjas amerikai jazz énekes. 54 éves ma Jan Zakata, énekesnő, musical színésznő, és 1971-ben Paul McCartney bejelentette a Wings együttes megalakulását. 63 éves a mai napon James Hetfield, amerikai énekes és gitáros, a Metallica együttes frontembere és ritmusgitárosa. Egyébként Hetfield 9 éves korában vett először zongora, a leckéket, majd később Dave nevű bátyja dob felszerelésén próbált zenélgetni. Gitározni 14 évesen kezdett. Gyermekkorában kisebb zenekarokban játszott, mint például Leather Charm és az Obsession. Hetfieldre a legnagyobb hatást az Aerosmith tette. Azt mondta, ők voltak azok, akik miatt elkezdett gitározni. Amikor nem ír, énekel vagy hangszere játszik, akkor kedvenc hobbijainak hódol, mint a vadászat, gördeszkázás, snowboardozás, jetskizés. Ezek mellett még rajzol, és a garázsban ténykedik a kocsijaival és motorjaival, vagy nézi a kedvenc foci csapata az Oakland Raiders meccseit, illetve kijár autókiállításokra, egyébként meggyűjti a gitárokat és a régi autókat. Hetfield 1997-ben házasodott össze Francesca Tomasival, három gyermekük született, Castor, Marcella és Kali. Hetfield és családja Marin megyében él, egyébként 2022-ben pedig elvált feleségétől, hogy egy kicsit bulvárkodjunk is. James Hetfield tehát ma ünnepli 63. születésnapját. Na ennek örömére, na, hogy a Metallica zenél.
1: Hetfield Rádió. 92.5.

0: még egy nevet meg kell említenünk itt a zene naptárovat végén. 1951-ben született Johnny Graham gitáros, az Earth, Wind & Fire együttes tagja volt. A csapat egy amerikai R&B együttes, Chicagóból, csak mondom a fiataloknak, a formációt 71-ben alapították. Egyik legjobb sikert hozó albumuk az 1975-ben megjelent That's the Way of the World, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. A zenekar zenéje több stílusba sorolható: jazz, rock, pop, funky, dance, R&B, disco, rock and roll, smooth soul, gospel, pszichedélia, blues, folk, és még sorolhatnánk. Maurice White, az együttes alapítója, egyébként 2016-ban hunyt el. 2023-ban, nem is olyan régen, röviddel a 68. születésnapja előtt elhunyt Fred White, az együttes dobosa. A formáció egyike a leginnovatívabb és legsikeresebb zenekaroknak. A Rolling Stone szerint, mármint az újság szerint, a zenekar megváltoztatta a fekete emberek által játszott popzenét. A Wage One is az egyik legjobb együttesnek nevezte őket. Ők jönnek egy klasszikusra már is.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényt.

0: be hozzájuk.
1: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az India ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot, írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre, vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. India Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottál.
3: A legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk.
2: FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor Palotában. Leálltak a romániai autógyárak az energiaválság miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor Palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított. A tartalék erőművek bármikor indíthatók. A Baksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT-szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése. de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválságban, jelentette a román kormányfő. Illie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Életveszélyes sérülésekkel vitte kórházba egy lengyel nőt, akit a gyanú szerint egy 18 éves ukrán fiatal sebesített meg késsel Wroclawban a hétvégén. Az elkövetőt a támadás után azonnal őrizetbe vették. Az incidens politikai vitát váltott ki Lengyelországban a kiutasítások gyorsaságáról és a biztonsági intézkedésekről.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte derült napos idő várható kevés komoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána amin Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig lapszemlézünk, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Reklám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és illetően megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Yoshi Barát hosszú évekig ültette a képernyők elé a nézőket délutáni talkshowjával. A spirituális látásmódjáról és mély empátiájáról ismert egykori műsorvezető ma már távolról higgadt bölcsességgel figyeli azt a médiavilágot, melynek egykor maga is a sűrűjében élt. Bár a mindennapjaiból nem tűnt el teljesen a televízió, a mai kínálatot látva nincsenek illúziói. Úgy véli, a hazai csatornák egy jól megszokott merev rendszerben működnek, ahol a valódi megújulás helyett inkább a biztonsági játék és a jól bevált schémák ismételgetése megy. Mai napig nézek tévét, természetesen minden kereskedelmi tévé azon van, hogy szórakoztassa a nézőket. Az ottani vezetők meggyőződése szerint nagyon nagy évű újdonságokat azonban nem látok. Ugyanazok a tendenciák mennek, mondta a műsorvezető, rávilágítva arra, hogy a mai tévézés világa meglehetősen kiszámíthatóvá vált. Yoshi Barát pontosan látja a díszletek mögötti kőkemény üzleti helyzeteket, és azokat a kényszerű pozíciókat, melyek meghatározzák a műsorkészítők mozgásterét. Tudom, hogyan működik ez a kereskedelmi tévézés, és azt is, hogy ők is kényszerpályán vannak. Nagy elvárásaim nincsenek, nem a kereskedelmi tévék dolga, hogy nagy bölcsességre neveljék a népet, persze jó lenne, tette hozzá. Amikor a nevét egybefonó legendás délutáni kibeszélő műsorok korszaka kerül szóba, a tévés őszintén bevallja, hogy egyáltalán nem vágyik vissza a stúdióba, úgy érzi, az a műfaj a múlté, és a maga részéről mindent megtett, amit abból a formátumból ki lehetett hozni. Nekem már nem hiányzik, szerintem az a korszak véget ért. Igyekeztem akkor az adott műfajból a legpozitívabb verziót kihozni. Próbáltam mindig mantrákat adni, mint Indiában a mesterek a tanítványoknak, a legegyszerűbben sallangmentesen emlékezett vissza egykori feladatára. Bár a kibeszélősor sokan vádolták bulváros túlzásokkal, Yoshi Barát szerint a műsor valójában tűpontos lenyomata volt a korabeli Magyarországnak, és a rengeteg családi viszály és veszekedés mellett valódi, kézzelfogható segítséget is nyújtott a rászorulóknak. Az a műsor egy tükörképe volt a társadalom akkori állapotának, de persze voltak nagyon szép történetek is. Amikor például rákos gyerekeknek gyűjtöttünk pénzt másfél hónap alatt, 45 millió forint gyűlt össze a Szent László Kórház gyermekhematológiai osztályának, mesélte az egykori műsorvezető, akinek a képernyőn keresztül egy halom konfliktusban sikerült a megoldás felé terelni az embereket. Yoshi Baráttal is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület részletesebben. Mi meg továbbra is játsszuk a Ceglédiek kedvenc dalait, itt a 92-tön a Ceglédiek.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Fantasztikus hírem van. Évtizedek óta jár Amerikába, s most kinti magyaroktól érkező információk azt sugallják, hogy ki is költözött az USA beli Floridába Sarka Kata férje, Besenyei István üzletember, biztos keresi a sok pénzt. Eközben Sarka Kata nélküle volt többször is itthon, s a budai luxustársasházban csak vele találkoztak mostanában. A férjével nem. Hónapok óta rendszeresen látják Floridában, tehát a magyar üzletembert, legutóbb akkor, amikor egy kikötőben egy hajóra szállt fel. Tudtuk, megírja a portál egy Floridában élő hazánk fiától. Arról pedig itthon kaptunk információt, szintén a Blikk írja, hogy mindeközben Sarka Kata a férje nélkül volt többször is itthon, ő rendszeresen jár haza, de csak vele találkoznak abban a budai luxus társasházban, ahol egyébként több milliárdos üzletembernek is van otthona. 2018-ban házasodott össze Sarka Kata és a most 57 éves üzletember, Besenyei István, a Walton Security egykori tulajdonosa, jelenlegi már csak vezető tisztségviselője, vezérigazgatója. A házaspáron, melynek egy közös gyermeke van, azóta nem sok információ szivárgott ki. Korábban találgatások láttak napvilágot arról, hogy válságba került a kapcsolatuk, de erre a hírre egyikük sem reagált, tehát a pletykák vélhetően nem voltak igazak. A megismerkedésük előzményei sokkal érdekesebbek. Sarka Kata és Hajdú Péter házassága 2016-ban kezdett tönkre menni, a hezitálásuk, hogy váljanak, avagy sem, akkor teljes nyilvánosság előtt zajlott. 2016-ban Havas Erik egy műsorában Sarka Kata azt mondta, csak akkor válna, ha újra szerelmes lenne. Hogy ez mikor jön el, az a kapcsolatban így fogalmazott: hangsúlyozom, még nagyon nincs itt az ideje, s elképzelésem sincs, hogyan kell ismerkedni, nem látom magam egy másik férfi oldalán, és azt sem tudom, hogyan kell randizni. Egy évvel később, 2017-ben már arról szóltak a hírek, hogy Sarka Kata Besenyei Istvánnal, a férje korábbi üzlettársával és barátjával jár, s mellette találta meg újra a boldogságot. Gyorsan ment, nem? Hajdú Péter akkoriban rendesen maga alatt is volt. Amikor nyáron arra jöttem haza, hogy üres volt a ház, Kata elköltözött a gyerekekkel, egy órát sírtam a gyerekszobában. Ő volt az első, akit felhívtam. Nyilván túl közel engedtem magamhoz egy kígyót, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak, teljesen félreismertem valakit, aki az életünk része volt, mondta 2017-ben Hajdú Péter a volt felesége új szerelméről, Szili Nóra, egy beszélgetés műsorában. Hogy kicsoda Besenyei István? Kérem szépen, ezzel is foglalkozik a blik.hu oldal.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél, kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk délies széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél feltámadhat, itt 35-37, máshol már 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
1: Cegléd Rádió. Sok

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, utána pedig Vörös Nárdi. Én legközelebb holnap jövök, majd 6-kor reggel kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel, Tali, visz, hol?

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, elindult egy újabb hét az én számomra is. A mikrofonnál Szatmári Gábor, és ez itt már a hétfő esti beszélgetős műsor. Lássuk, mivel készültem önöknek mára, természetesen két beszélgetéssel. Az első beszélgetésünk a jövő hétre utal majd, tulajdonképpen azért készül ezen a héten, mert riportalanyom jövő héten már nem ér rá. Augusztus 12-én napfogyatkozás lesz, innen a földről is megfigyelhető, sajnos hazánkból csak részleg, de lesznek olyan helyei a Földnek, ahol éppenséggel teljes napfogyatkozásban gyönyörködhetnek. Hát emlékszünk a 99-es nagy napfogyatkozásunkra, hát bizony azt még a Cegléd Rádió is közvetítette több helyszínről is. Hát az egy nagyon szép emlék volt. Minden esetre a napfogyatkozásról, mint olyanról, ennek érdekességeiről fogunk beszélgetni, mondhatni állandó csillagászati szakértőnkkel, Kis Lajossal, aki a Vemiskolából érkezik, hát pontosabban most nem onnan, de ugyebár az iskola tanára. No, hát ez lesz az első témánk, a második témánk pedig rendőrségi téma, hiszen jön majd Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Állandó vendégünk Bálint Bóta Júlia érkezik majd, aki beszámol az elmúlt hetek gyermektáborainak tapasztalatairól. Bizony nagyon sok változatos helyszínen, változatos programokat biztosítottak a gyerekeknek, lesz miről mesélni, de lesz majd szó még új sebességmérő készülékek kihelyezéséről is. Ez talán nem mindenkinek annyira kedves, minden esetre azért hasznos információnak számít. Előtte, utána és közben persze jönnek a zenék is. Ava Max-szal kezdtünk, és a Spot Fake című 2024-es dallal. Most jöjjön a Kowalski meg a Vega 2016-os felvétele, melynek címe Mit mondjak még? Hát én majd tudom, hogy mit fogok mondani, és nagyon reméljük, hogy Kis Lajos is, sőt egész biztos vagyok benne, Kis Lajos is tudja, hogy mit mondjon majd a napfogyatkozásról. Úgyhogy jöjjenek Kowalskiék, és utána jöhet a hét első beszélgetése, a hét első esti beszélgetős műsorában.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Augusztus 12-én tehát napfogyatkozás lesz megfigyelhető innen kis bolygónkról, a Földről, innen Magyarországról, részlegesen máshonnan, nem is olyan túlságosan távol mondhatni, földrajzi szempontból pedig akár teljes napfogyatkozásban is gyönyörködhetnek az ott élők, vagy az odautazók. No, hát kérem szépen, ez lesz a fő témánk a következő percekben. Állandó csillagászati szakértőnk Kis Lajos lesz a vendégünk a BEM-iskolából, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes dolgot el fog nekünk mondani. Erről a nem túlságosan gyakori csillagászati jelenségről érdemes lesz velünk tartani.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, augusztus 12-én tehát ismét egy különleges égi jelenségben lehet részünk, a napfogyatkozásban. Hát erről mindig eszembe jut 1999, amikor ugye vár itt Magyarországról is jól megfigyelhető napfogyatkozás volt, az ország egy tekintélyes részéről 100%-os teljes napfogyatkozásban gyönyörködhettek az emberek. Hát mi itt Cegléden 99,5%-ban, ez is érdekes volt azért. Talán régi hallgatóink emlékeznek rá, hogy még ezt közvetítettük is. Egyik kollégánk, Horváth Szabolcs a Balatonparton tartózkodott, Vas Imre pedig Szegeden, ahol teljes volt a napfogyatkozás, és élőben kapcsoltuk kollégáinkat, és innen a helyszínről is élőben jelentkezhettem. Hát érdekes dolgok voltak ezek. Hát előfordul ilyen azért nem olyan sokat kell erre várni mindig, és ilyen jelenségekről pedig állandó csillagászati szakértőnket, a BEM-iskolából érkezett Kis Lajos tanár urat szoktuk kérdezni, és tesszük ezt most is, hiszen itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, tanár úr, szervusz!
2: Szervusz, Gábor, és én is köszöntöm az összes hallgatót. Hát megpróbálunk egy-két érdekességet ezzel kapcsolatban
1: beszélgessünk erről, hogy napfogyatkozás. Sokat gondolkodtam rajta így, hogy mikor készültem így fejben a beszélgetésre, hogy hát végül is a napfogyatkozás valahol mindig van a naprendszerben, hogyha belegondolunk, és most főleg gondoljunk a belső négy bolygóra, a kőzetbolygók, vagy földtípusú bolygók, így is szoktuk őket nevezni, ugye a Merkur, a Vénusz, a Föld és a Mars, hogy itt milyen különbségek lehetnek. Egyáltalán például, ugye bármivel a napfogyatkozás az arról szól, hogy a hold beúszik ugye a nap elé, és nem tudom, a Merkurnak egyáltalán van holdja?
2: Lehet, hogy van, de annyira kicsi, hogy nem számolt.
1: Lényegtelen.
2: Tehát olyan, mintha itt nálunk elmenne egy repülőgép a nap és a föld között.
1: Nem sokat takarnak. Igen.
2: Nem sokat takarnak.
1: De például, hogyha megállnánk a Merkuron, mekkorának látnánk ott a napot? Nyilván nagyobbnak,
2: mint hát itt, jóval ugye? Közelebb vagyunk a naphoz, igen, mint a Földnél, tehát sokkal nagyobbnak látnánk, és éppen ezért sokkal nagyobbnak kéne lenni annak a kitakaró testnek is, ami a napfogyatkozást előidézi.
1: Igen. A Vénusznál...
2: Ott ne beszéljünk róla, mert annak olyan légköre van, ami átláthatatlan.
1: Igen.
2: Másrészt van 500 fok, meg 100 atmoszféra nyomás, és kénsavas eső esik folyamatosan, tehát
1: igen,
2: onnan elmenekülnénk rettentő gyorsan.
1: Igen. A Földről majd beszélünk, a Mars esetében ott látszik még szépen azért, ugye?
2: Igen, neki van két nagyobb holdja,
1: igen,
2: a Phobos és a Démiosz, viszont az arányok, azok most fejből meg nem mondom, hogy a naphoz képest milyenek, de én attól tartok, hogy ott is részleges napfogyatkozás jöhet létre.
1: Igen, tehát nem tudja teljesen kitakarni azért.
2: Igen.
1: A Mars is viszonylag túl közel van a naphoz azért, ugye, és utána jönnek aztán a nagy gázbolygók.
2: A nagy gázbolygók, így van.
1: Igen, és a végén ott van a szegény kis Plutó, akit lefokoztak egy jó pár évvel ezelőtt,
2: igen,
1: ugye törpe bolygóvá, de attól
2: kigolyózták.
1: Ez őt nem zavarja, szerintem ő nyugodtan kering a nap körülete függetlenül. Ott tényleg arra gondoltam, hogy lehet, hogy ott onnan nézve, olyan messziről nézve a nap egy csillagasok közül.
2: Tehát gyakorlatilag ott az, hogy nappal meg éjszaka, azt felejtsük el, mert olyan távolságban van, hogy maximum annyival egy picikét fényesebb csillagnak látszik a nap, mint az összes többi, de nem.
1: Hát az van legközelebb nyilván hozzá azért, még mégiscsak, de azért érdekes,
2: igen,
1: tényleg. Azért úgy elmennék, igen, oda egyszer, ugye egy hétvégére.
2: Figyelj! Most ebben az időjárásban, ebben a 40 fok környékiben lehet, hogy jó esne.
1: Valószínűleg nem 40 fok van ott.
2: A bár olyan -200 sok.
1: Igen, ott felöltözünk
2: tehát
1: egy kicsit.
2: Abszolút nullához közel van.
1: Jó, a dupla pulcsit veszünk, na így és van. Akkor mi van? Így van. Na, szóval csak ezek olyan érdekességek, amik ugye eszembe jutottak, hogy tényleg napfogyatkozás. Nekünk ugye nagy szerencsénk, és erről már nem egyszer beszélgettünk, hogy látszólag innen nézve a hold és a nap nagyjából pontosan ugyanakkorának látszik, hát holott a méretük között azért van némi különbség.
2: De a távolságok aránya megegyezik ezzel, és bárki kipróbálhatja, fogja magát és nyújtsa ki a kezét, és a hüvelykújjával takarja el a napot. Pont el tudja takarni.
1: Igen.
2: Fél fog gyakorlatilag.
1: Na, még ez is így van kitalálva.
2: És ugyanezt játsszuk el a holddal, és ugyanúgy kitakarja a holdat. És érdekességképp mondom, hogy szinte mindegy, mekkora az embernek a karja.
1: Igen.
2: Mert a kitakarás mértéke az ugyanaz lesz.
1: Az igen, igen.
2: A hosszabb
1: igen.
2: A kar, hosszabb a hüvelykúj, nagyobbat takar ki.
1: Meg tudjuk oldani mi is magunk is ezt a napfogyatkozást, hogyha nagyon vágyunk rá, de azért az nem olyan természetesen.
2: Nem olyan.
1: Igen. Szóval ez egy érdekes égi jelenség. Ugye függ az elliptikus pályák miatt az is, hogy éppen még mekkorának látszik, de hát azért a távolság...
2: Picit változik mind a két égitestnek a mértéke. Ha a Föld napközelben van, akkor egy picit nagyobbnak látszik, ha naptávolban van, akkor kicsit kisebbnek. A holddal ugyanez a helyzet.
1: Természetes.
2: És így előállhat az, hogy hiába jön be teljesen egy vonalba a hold, a Föld és a nap közé, mégse takarja ki az egészet, mert egy kis gyűrű megmarad körbe.
1: Az is szép.
2: Gyönyörű szép az is, az gyűrűs napfogyatkozás. Igazándiból, amit mi itt számon tartunk nagyon-nagyon, azok a teljes napfogyatkozások.
1: Mert
2: az tényleg egy olyan élmény, nem csak az, hogy sötét lesz, hanem a természetes környezet is megváltozik.
1: Megváltozik, olyan nagyon érdekes fények vannak olyankor.
2: Meg az állatok is azt hiszik, nem tudják, hogy mi történt.
1: Persze.
2: Elhallgatnak,
1: nem jártak síri iskolába.
2: Síri csend, ez a 99-esből lehet tudni. Hát itt nálunk egy kicsit várni kell a teljes napfogyatkozásra 2081-ig.
1: 81-ig, hát akkor már öregek leszünk
2: hát,
1: nagyon.
2: Hát figyelj, majd előtte beszélgetünk egy kicsit itt, jó?
1: Jó, természetesen. 81, hát az nem most lesz. Hát szóval érdekes ez. Hát ugye a holdról a fény alig több, mint egy másodperc alatt itt van, a napról pedig hát ugye 8 perc, 20 perc. Másodpercet szoktunk mondani, hát ez is függ nyilván attól, hogy éppen napközelben vagy naptávolban vagyunk. Néhány másodperc különbség, de hát azért nem mindegy, és hát nyilván a méretbeli azonosság is ennek köszönhető, hogy ennyivel közelebb van hozzánk a holdacska, és ez következik be jókor, azt hiszem, ugye, a mi szempontunkból, időpontban, ugye a este fele.
2: Tehát... Jókor, mert jó meleg van,
1: hát amúgy
2: viccet félretéve, nem igazándiból.
1: Nem?
2: Tehát a napnyugta az sajnos befolyásolja innen is, hogy meddig látjuk, hogy elé csúszik a holdnapnak, mert napnyugta előtt kezdődik egy kicsivel. A megfigyelést is ez kicsit rontja, mert olyan helyet kell keresnünk, ami lennél a nyugati égbolt, az jól látható. Tehát
1: igen.
2: A horizont. Én megmondom őszintén, a múlt héten egy-két estét rászántam, autókáztam itt Szegléden, hogy tudjak valami tippet adni, hogy aki erre kíváncsi, akkor az merre induljon el.
1: Hát igen, az a baj, hogy ugyanaz Alföldön vagyunk, de hogyha nyugatra nézünk, már itt vannak a berceli dombok.
2: Hát az még, az jó messzi van, hál' Istennek. Uh-huh. Úgyhogy aki itt a városban szeretne ezt követni, a napnyugta környékén, amit egy helyet találtam viszonylag jót, az a Vásártér.
1: Igen.
2: Mert onnan a Körösi út felől nézve a nyugati...
1: Ott elég jó lapos a táj.
2: Lapos, és messzi vannak a fák.
1: Igen.
2: Uh-huh. Ez az egyik volt, aztán itt bent a városban a futókör. Hogyha valaki itt a víztorony felül részéhez megy oda, nagyon jó kilátás van a nyugati égboltra,
1: hát, igen,
2: és akkor egy kis romantikát is vigyünk a dologba. Aki kifárad a strandra, a kinti strandra, mind a két parkoló nyugat felé nyitott, és ha valaki még romantikázni szeretne, akkor ott, amelyik a parkoló a tó környékén van, utána egy tóparti sétát is tehet.
1: Még megteheti. Hát vagy a 10. emelet is jó.
2: Nagyon jó. Épp kollégám mondta, hogy figyelj, 6. nem jó. De
1: igen.
2: Mondom, figyelj, kinézel, és ha látod, hogy hol bukik le a nap, tökéletes.
1: Igen, igen, igen. Érdekes látvány lesz. Ugye általában el szoktuk mondani, hogyha ilyen napfogyatkozás van, hogy a bizonyos területekről részlegesen látható,
2: igen.
1: De általában vannak olyan részek, ahol pedig
2: teljesnek
1: látható. Milyen messzire kell elutazni most? Hogy...
2: Maradjunk először Magyarországon.
1: Jó.
2: Itt, hogyha kelet felől indulunk el, mondjuk Nyíregyháza irányából, ott olyan 50%- pár.
1: Igen.
2: Tehát megyünk nyugat felé, tőlünk olyan 60% környéke.
1: Igen.
2: És Nyugat-Magyarország, Kőszeg, Sopron környéke, ott 80%
1: ott környéke. Sokkal erősebb. Ott sokkal,
2: igen. Uh-huh. És hogyha valaki arra gondol, hogy teljes napfogyatkozást szeretne nézni, hát akkor induljon meg tőlünk legközelebb, az a spanyol rész. Aha. Barcelonától délre még. Vagy célozva meg a Balári-szigeteket. Igen. Mallorca, Menorca és Ibiza.
1: Igen.
2: Durván olyan másfél perc környéke a teljes napfogyatkozás az idén.
1: Hát érdemes ilyen messze elutazni azért a másfél percért.
2: Vagy össze kell kapcsolni a nyaralást és a...
1: Hát csak úgy érdemes valóban, de a ilyet azért nem lát minden nap az ember azért ilyet, az egészen biztos. Egyébként különösebb hatással ez a klímára nincsen, ugye?
2: Tehát, nincs. Tehát annyira rövid ki ez a kitakarás, hogy nincs.
1: Nem lesz olyan jó, kellemes 22 fok után.
2: Jó, attól függ, hogy... lesz, akkor nem ettől lesz.
1: Természetesen. Mióta figyelik az emberek, és milyen hagyományok fűződnek ehhez?
2: Hát mondhatnánk azt, hogy nagyon-nagyon régóta.
1: Csak ugye, észrevették, ezt az ősember is észrevette.
2: Hát így van. Egyiptomban számolták, hogy mikor jön a következő.
1: Tényleg, mióta tudjuk ezt kiszámolni?
2: Hát figyelj.
1: Most nem pontos dátumot várod.
2: Azt tudom, hogy egyiptomiak már számoltak vele, és éltek, illetve vissza is éltek vele,
1: igen.
2: Mert bizonyos eseményeket úgy terveztek, hogy napfogyatkozás környékére essen, és akkor megmutatta az uralkodó, hogy neki még a nap fölött is hatalma van, hogy a napkultusz volt
1: bizony,
2: annak
1: van.
2: Idején. Tehát innentől kezdve mondhatnánk azt, hogy mondjuk 5000 év.
1: Igen, legalább.
2: Tehát az, hogy már tudták előre, valamilyen úton előrejelzni a napfogyatkozást.
1: Hát most az akkori eszközöket figyelembe véve szép teljesítmény volt.
2: Hát figyelj, most...
1: Igen. Hát most már megmondja, csak figyelj, nyomunk egy entert, és már megmondja
2: a
1: gép.
2: Valaki megnézi a piramist, azért elgondolkodik a lábánál, a piramis lábánál.
1: Bizony.
2: Meg a Sphinxet, mikor megnézi, és a kövek úgy össze vannak passzítva, hogy a bankkártya nem fér be közé.
1: Igen. Nem tudom, mennyire privátkodhatunk, te magad hol fogod megtekinteni ezt a régi eseményt, mert azt nagyon nem mindegy, hát hogy kihagyod.
2: Mondtad, hogy benbe tanítok, innentől kezdve következik, hogy nekünk most van a nyári szünet.
1: Igen.
2: És úgy raktuk össze a nyári programot, hogy ahol teljes napfogyatkozás lesz, Mallorca.
1: Igen, Mallorca szigete, szép eleve is, azt hiszem, és ez a különleges égi jelenség, gondolom, tehát remekül megfigyelhető lesz. Ott hány óra tájban következik ez be?
2: Gyakorlatilag 8 óra környéke ott is.
1: Igen, tehát a napnyugta.
2: Tehát napnyugta, ott egy picit később jön a napnyugta, mint itt.
1: Igen, már az óra meg ugyanannyit mutat, mint
2: igen.
1: Nálunk.
2: Igen.
1: Igen, közben pedig hát azért jóval nyugatabbra van.
2: Úgyhogy... Úgyhogy onnan megpróbáljuk megnézni.
1: Lehet ezt fotózni?
2: Ugye egyrészt nézni is csak megfelelő felszereléssel szabad.
1: Na erre vigyázzunk, így van.
2: Szabad. Igen. 1844 környékén volt egy napfogyatkozás, és általunk is jól ismert Petőfi Sándor, ő egy kemény gyerek,
1: igen.
2: Nézte szabad szemmel. Ajaj. És utána maradandó szemkárosodás szenvedett.
1: Legyen meg.
2: Aha. Tehát amikor ilyenekről van szó, mindig mondom, hogy ne nézed, mert utána nézhetsz a lukon.
1: Igen.
2: A szemed tönkre megy.
1: Igen.
2: Tehát mindenféleképpen védőszemüveg kell hozzá, hogy itt...
1: Egy sima napszemüveg nem elég.
2: Nem. Sőt, még nem mindegyik hegesztő pajzs sem jó. Megvan hoppa. Az, hogy milyen, annak is különböző fokozatai vannak a hegesztő pajzsnak. Nem. Ugye vannak a népi módszerek, üveget kormozunk. Most már nyugodtan lehet mondani, mert szerintem senki nem tudja, miről beszélek.
1: Igen.
2: A régi fényképezőgéből a filmet kihúzva, az is egy meglehetősen jó, de egyik se biztonságos.
1: Nem.
2: Tehát én azt mondom itt a kedves rádió hallgatóknak, hogy még nem késő, még van egy bő hét, utána néztem, mielőtt jöttem, még lehet rendelni, a külföldi rendeléseket hagyjuk.
1: Igen, hát most augusztus 3-án beszélgetünk, éppen az utazásod miatt egy picit hamarabbra hoztuk.
2: De ha valaki gyorsan rendel, akkor még a hazai internetes felületekről nyugodtan el lehet mondani, a Magyar Csillagászati Egyesületnek a honlapja például kiváló. Uh-huh. Ott írják is, hogy ha gyorsan rendelsz, akkor még megkapod. Tehát akkor a magyarországi raktáron lehet.
1: Nem jutunk hozzá, akkor inkább ne nézzük.
2: Akkor inkább ne, akkor rendeljünk.
1: Nézzük meg a tévében.
2: És akkor várjunk egy évet.
1: Igen, igen, igen, mert akkor majd ismét lesz, és akkor biztos, hogy ez ügyben is találkozhatunk majd. Most viszont a műsoridőnk leketyegett lassacskán. Augusztus 12-én, tehát napjuknak tájékán lesz ez a különleges látvány. A védőszemüveget, aki mindenképpen szeretné látni, szerezze be mindenképpen, és utána pedig majd még biztos, hogy fogunk erről a dologról beszélni, hogy miféle fogyatkozások. Hát a holdfogyatkozás is érdekes lehet, az is lesz még biztosan a belátható...
2: Augusztus végén.
1: Két
2: héttel a napfogyatkozás után, az meg hajnalban lesz.
1: Kérem szépen, hát sokan kelünk hajnalban, úgyhogy nincs ezzel probléma szerintem, meg aki tényleg kíváncsi rá, az keljen föl. Kis Lajos, a Bemiskola tanára, állandó csillagászati szakértőnk volt tehát a vendégünk, augusztus 12-i napfogyatkozásról beszélgettünk, tehát akkor szép élményeket kívánok ott Majorkán, és reméljük, hogy tényleg azért egy nem mindennapi élményben lesz részetek.
2: Köszönöm szépen, és itt meg mindenkinek szabad eget kívánok felhő nélkül.
1: De úgy lenne az igazi. Köszönjük szépen, tanár úr.
2: Köszönöm.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lassacskán a hétfő esti beszélgetős műsor első órája a végéhez közeledik. Remélem nem bánták meg, hogy eddig velünk tartottak. Még akkor sem, hogyha a Dr. Béres és Veréb Tamás Ugye nem bántad meg című dalával zárunk most. Egy friss 2026-os nóta pörög tehát itt az óra végén.

A következő órában pedig jön Rend a lelke című rendőrségi magazinunk, amelyben Bálint Bóta Júliával elsősorban az elmúlt hetekben rendezett gyerektáborok tapasztalatait foglaljuk majd össze. Tartsanak velünk a következő 60 percben is. Itt vagy.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Tovább fokozódik a hőség. Energiatakarékosságra kérik a cégeket és a lakosságot is. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvételétől az állam. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztás csökkentést vezet be. Ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takaríthatnak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban ütemezze át áramfogyasztását a délután 5 és este 10 óra közötti időszakon kívülre. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energiamegtakarítást Pécsen. A Baranyai megye székhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák. Az elektromos járműveik töltését pedig átütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály központ és a zsolnai kulturális negyed díszkivilágítását. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Szegedi Tudományegyetemen azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges. Ezen felül az egyetemi épületek díszkivilágítását lekapcsolják, a nyári leállás idején pedig nem hűtik az épületeket. Az intézmény hangsúlyozta, az energiamegtakarítási intézkedések a betegellátást nem érintik, a klinikákon pedig folytatódik a klimatizálás. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán felidézte, a Fidesz 2012-ben bezáratta a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet, ami a Magyar Vízgazdálkodás Mérnöki és Információs Központja volt. A miniszter szerint a következő évtizedekben nélkülözhetetlen lesz az egységes víztudományi adatpolitika, a hosszú távú kutatási program, valamint a modern mérési és modellezési infrastruktúra. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaházat 244 milliárd forintért vásárolta meg az állam még 2023-ban, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre.
1: Az időjárásról.
5: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Ed Sheeran és az Azazam című 2025-ös felvétel. Ezzel indítottuk a hétfő esti beszélgetős műsor második óráját. Most még lepörög a Follow the Flow, a Holnap küszöbén című 2020-as felvétele, és utána indul a mai második beszélgetésünk. Nem más, mint Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Bálint Bóta Júliával, mint már említettem, az elmúlt hetek gyerektáborairól, ezek tapasztalatairól fogunk majd beszélgetni, és bizony majd az új sebességmérő kihelyezéséről is szót ejtünk a tervek szerint, úgyhogy autósok jól figyeljenek, és egyébként is sok aranyos dolog el fog hangozni a táborokkal kapcsolatban, ebben egészen biztosak lehetnek. No, hát akkor lóduljunk neki ennek az órának, jöjjön a Follow the Flow, utána pedig a mai második interjúnk. Velem

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.
1: Bizony-bizony az elmúlt néhány hétben többször is gyerekzsivaj verte föl a rendőrkapitányság udvarát, és sok-sok gyerek csodálta meg a különféle technikai eszközöket, de nem csak ott a rendőrség udvarán, hanem bizony egyéb más helyszíneken, sőt egyéb más településeken is felbukkantak a rendőrtáboros fiatalok, általános iskolás gyerekekről van szó. Őket elsősorban Bálint Bóta Júlia vezetgette be a rendőri szakma rejtelmeibe. Ezekről a tapasztalatokról kérdezem őt elsősorban, de majd más dologról is lesz szó, különösen azok figyeljenek, akik szeretik egy picit a gázpedált jobban megnyomogatni időnként, mert az ő számukra is hasznos információkkal szolgál Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk, ami már is indul.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Állandó vendégünk megérkezett, Bálint Bóta Júlia, nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szia, szervusz, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
1: Nagyon izgalmas két hétből tértél vissza, hiszen két hétig gyerekekkel foglalkozhattál, ami azt hiszem, hogy számodra nem egy idegen terep, amúgy sem.
2: Nem, hát nem.
1: Abszolút nem, és hát tényleg izgalmas két gyermektábort vittél végig, egy-egy hetes táborok voltak ezek, nagyjából hasonló ugyanolyan programmal, és hát azért gondolom nem előző vasárnap délután kezdtél el gondolkodni azon, hogy mi lesz majd a következő héten, hanem ezt azért alaposan föl kellett építeni, hogy azért egy héten keresztül ezt a korosztályt, hát általános iskolás gyerekekről volt szó, ugye, általában, igen, hogy őket azért ott megfogni és megragadni, hogy valami élvezzenek is ebből az egészből, ne csak csodálkozás legyen. Mikor kezdtél készülni erre a táborra egyáltalán?
2: Hát, mikor? Márciusban talán? Akkor, amikor ilyenkor megvan határozva, hogy 2 hetes tábort, igen, kell csinálni, és hát akkor mondtam, hogy jó, hát vágjunk bele, bár soha nem csináltam ugye ilyet, mert még csak februártól kezdtem el ezt a munkát, igen, csinálni, így belevágtam, és volt hozzá, hála az égnek, segítségem. És innen is köszönöm szépen mind az iskolaőröknek, az iskolaőrös kollégáknak, valamint Tajtin és Árdi Anettnak, aki a párom volt úgymond ebbe a szervezésbe, igen, meg mindenbe, úgyhogy nagyon köszönöm nekik. És köszönöm szépen nagyon sok támogatónknak is, akik mind támogatták azt, hogy létrejössen ez a tábor, mert igen, ugye nem volt mindegy az, hogy ugye manapság azért, ha megnézzük a táborokat, iszonyú, hogy mennyibe kerül egy tábor. Nekem hát, ugye 3 gyermekem bizony van, és horror összegeket elkérnek a táborokra. Mi próbáltuk sajnos úgy, igen, megcsinálni, hogy minél úgymond kevesebb pénzt kelljen a szülőknek beleinvestálni. Hát a tábor ugye konkrétan a rendőrségnél dolgozó kollégáknak, a gyermekeinek szólt ez a tábor. Igen. Szóval őket invitáltuk ebbe a táborba, mert úgy gondoltuk, hogy ezért jó nagy segítség egy rendőr kollégának, vagy egy iskolaőr kollégának, vagy persze, egy,
1: igen, igen,
2: másik kollégának az, hogy a gyermeket igazából reggel 8-tól délután 4-ig ott volt velünk a kollégáimmal, és különböző programokat találtunk ki nekik. Ugye 2 turnus volt, mind a 2 héten ugyanazt a programot csináltuk, 25 gyermek volt összesen, őket 2 részre osztottuk fel. Igazából úgy volt, hogy az első nap, ugye mivel azért csak nem egy helyről jöttek a gyerekek, ismerkedtünk, meg nem csak rendőr dolgokat vittem bele, meg az Anettal nem csak rendőr dolgokat találtunk ki, hanem itt az volt a cél, hogy a gyermekek ugye minden nap azért a szülő által otthon akarva akaratlanul látják, hallják, hogy a szülő mivel foglalkozik, persze, mit csinál a rendőrségen belül, és
1: igen,
2: nem feltétlenül azt akartuk, hogy ez teljes mértékben csak a rendőrségről szóljon, hanem a gyerekek jól érezzék magukat,
1: így
2: és
1: van,
2: kikapcsolódjanak, mert ez volt a legfontosabb. És hogyha egy szülő látja, hogy a gyereke boldog, és jól érzi magát, és másnap is már tényleg várja, az nekem mindennél többet jelent.
1: Persze, hát ettől függetlenül ugye sok érdekes rendőri dolgot is megmutattatok. Nekem van némi rálátásom a rendőrkapitányság udvarára, és ott is láttam a nyüzsgést időnként, de hát ez csak az egyik helyszín volt a sok,
2: igen,
1: közül.
2: Igen.
1: De hát ott is nagyon élvezték ezeket a különféle eszközöket. Egyébként nem egyszer megfigyeltem már, hogy ugye ott van a szomszédban a gyermekorvosi rendelő, és hogyha anyukák ott kísérik a gyerekeket, akkor érdekes módon mondjuk a lányok általában csak benéznek a nagykapun, és mennek szépen tovább. A fiúk nagyon sokszor ott megállnak, és anya, nézd, rendőrautó, sziréna, meg minden, és ez a fiúkat nagyon érdekli. Könnyebb a fiúkat megfogni egy ilyen táborban, vagy a lányok épp oly érdeklődőek tudnak lenni?
2: Igazából ez a rendőrautós témával hát úgy nagyon jó volt, hogy ugye már meséltem, hogy szereztem egy ilyen kis rendőrautót, ami ilyen kis karton rendőrautó,
1: láttam,
2: és láttam, ugye milyen cukik.
1: Igen.
2: Na és ugye ez volt például, hogy beültek a gyerekek, és akkor a nagyobbak tudták húzni a kisebbeket, valaki be tudott hátulra ülni, mint az elkövető, és akkor ott ilyen kis rácsos vagon rész volt, úgymond, és akkor előre be tudott ülni a másik kisgyermek, és ezt nagyon-nagyon élvezték. Ugye akkor volt olyan, hogy elmentünk ugye kirándulni, voltunk például Felső Lajoson a magánzóba, ott ugye az állatkertben voltunk, ugye, és azt nagyon-nagyon élvezték, ugye közben ugye jelzőtáblák mi mit jelent, hogy itt a mennyivel
1: fontos,
2: lehet menni, na, és nagyon érdekes, hogy még messze voltunk a táblától, már mondták, hogy itt látod, itt lassítani kell, és akkor ugye nagy,
1: tudták,
2: meg hogy azt,
1: bizony,
2: hogy nagy rendőrautóval vittük ugye őket.
1: Jó.
2: És ugye ez nagyon-nagyon tetszett nekik. A lányokat is ugyanúgy le lehetett amúgy kötni. Annyi, hogy ugye belevittem egy, igaz, nekem nincs lányom, de belevittem olyan dolgokat, hogy például csillámtetoválást csináltunk, és esküszöm, a fiúknak több csillámtetoválása volt, mint a lányom. Meg vittünk be minden másféle tetoválásokat, akkor vittünk be ugye mágneses kockáktól kezdve, rajzolni tudtak, gyöngyfűzés, nagyon-nagyon több ezer gyöngyöt beszerveztem.
1: Tehát egy hagyományos tábori programot.
2: Igen,
1: is.
2: Igen, hagyományos
1: persze.
2: tábori program volt igazából. Igen. Az első napnak az első felében, a második felében például hétfőn voltunk a úgymond kollégáknál, mert kollégák, a mentőállomás, elmentük a tűzoltóságra, körbe mutattak, nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy tényleg köszönöm innen is a mentőállomáson és a szervezőknek, és tényleg nagyon-nagyon szerették a gyerekek, és tényleg végigmutattak mindent, tényleg nagyon jól érezték magukat. Ugye kedden voltunk az állatkertben, szerdán a kalandparkban voltunk, és itt is köszönöm szépen tényleg
1: az,
2: hogy lehetőségünk volt erre. Ott voltunk a kalandparkba, egész napot játszottak a gyerekek, csütörtökön Budapestre utaztunk, ugye vonattal felmentünk, és akkor ott ugyanúgy a közlekedésre egy kicsit tanultunk, hogy hol kell, merre nézünk, milyen táblák vannak, mire kell odafigyelni. Közlekedtünk ugye metróval és trollival is,
1: persze,
2: és akkor ugyanúgy megint a közlekedés, meg ugye odafigyeltünk arra, hogy mit szabad, mit nem, hogy kell viselkedni, ugye, mert azért csak nagyvárosban voltunk, kellett figyelni, és ráadásul kicsik voltak a második turnusban, nagyon sok kicsi volt. De nagyon ügyesek voltak a gyerekek, és tényleg mindig mondták, hogy amikor megöleltem, hogy na gyertek ide szerelmeim, mi vagyunk a szerelmeid? És akkor mondtam ugye, hogy én ez a típusú vagyok. Nem tudom, tényleg nagyon-nagyon élveztem, fárasztó is volt. Nagyon fárasztó is
1: de
2: volt.
1: Ez az a jófajta fáradtság.
2: Ez a jófajta, tényleg, amikor már vártuk azt, és ők is, és akkor, amikor szülőktől kaptam így az üzeneteket, és hogy amikor vége lett a tábornak, írták nagyon-nagyon sokan, hogy mennyire élvezték a gyerekek, és nagyon várják, hogy jövőre is legyen.
1: De jó.
2: Tényleg nagyon jó volt. Ugye annyi, hogy Budapesten voltunk a Városligetben, a Nagy Játszótéren, ott vizeskedtek minden. Tényleg, meg akkor ugye mondtam is, hogy a csütörtöki nap volt a bűnözős nap, meg többször fagyiztunk, többször sütiztünk. Aztán pénteken pedig voltunk strandolni, ugye bent itt a központban. Nagyon-nagyon-nagyon élvezték azt is, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon-nagyon tanulságos is, és nagyon-nagyon élvezetes is volt.
1: Igen.
2: Úgyhogy remélem, hogy jövőre is majd így lesz, meg esetleg, hogyha engedik, akkor lehet, hogy majd bővíteni egy kicsit. Mert...
1: Igen, aztán ki tudja, hogy aztán jó pár év múlva közülük hányan választják ezt a hivatást, és talán éppen itt fogant meg a kis fejükben, hogy lehet, hogy nem is lenne rossz rendőrnek
2: lenni.
1: Igen,
2: igen, igen, igen. Volt olyan, aki mondta is, hogy ő rendőr szeretne lenni. Úgyhogy valaki tűzoltó akart lenni. Igen, valaki a tűzoltóságnál mondta, hogy ő tűzoltó szeretne lenni, valaki a mentősöknél, hogy ő mentős szeretne lenni. Úgyhogy mindenhova, ha minden jól megy, megvan az utánpótlásunk.
1: Fú, nagyon jó. Igen. Ezek a táborok tehát menni fognak. Ezek csak nyárra koncentrálódnak. Már időnként szoktam gyerekcsoportokat látni az év más részében is.
2: Hát igazából ez úgy van, hogyha van tábor, és szeretnének bejönni hozzánk, akkor van rá lehetőség, ugye csak annyi meg kell keresni a kapitányságot, hogy mikor van a tábor, és hogyha van rá úgymond kapacitásunk, vagy akkor kapacitásom, akkor természetesen várom szeretettel a gyermekeket. Úgyhogy mondom, most is az új nyomatoktól kezdve pont mondtam nekik, hogy nagyon jó, most mindenkiről csinálok rabosítási, csúnyán mondva rabosítási képet. Hát, ha valamikor kell majd, meg új nyomatot vettünk mindenkitől, úgyhogy hát
1: de élvezték ezt.
2: Nagyon élvezték tényleg azt, hogy tényleg nagyon-nagyon, meg tényleg nagyon jó gyerekek voltak, úgyhogy én nagyon köszönöm a szülőknek is a sok-sok támogatást.
1: Jó nevelt gyerekek.
2: Nagyon jó, tényleg, és nem lehet éppen az egyik gyerkőcre sem.
1: Nagyon jó. És hát persze, hogy a későbbiekre utalva lehet egy délutános programot is szervezni március közepén, vagy mit tudom én, tehát ezek is beleférhetnek, és az itt szerzett tapasztalatokat pedig remekül lehet ott is hasznosítani. Hát gratulálok mindenkinek, aki ebben részt vett, és a csemetéknek is, akik tényleg derekasan helytálltak ezek szerint, és nagyon élvezett volt velük dolgozni. Hú, nagyon szalad a műsoridőnk, és most a felnőtteket is szólítsuk meg, különösen azokat, akik a jobboldali pedált szeretik nyomkodni egy picit erősebben az autóvezetés közben, mert hát számukra nem jó hírrel szolgálunk most, ugye?
2: Mondhatnék. Hát igazából nem tudom, hogy mennyire nem jó hír. Én örülök neki kifejezetten.
1: És szerintem még sokan.
2: Igen, és szerintem nagyon-nagyon sokan rajtam kívül. Ugyanis a külső Kátai úton, ugye ott van egy vasúti átkelő.
1: Igen.
2: És hát oda felszerelésre került és üzembe helyezésre került egy ilyen, hát úgymond egy véda kamera. Mind a kifelé, mind a befelé jövőket figyeli ez a kamera. Ez egy csúcs technológiás kamera amúgy. Igen. Szóval olyan felvételeket készít, mint hogyha ott lenne előttünk az a bizonyos jármű, és ez egy igazából teljesen olyan, mint a védakamera, sebességet is mér, folyamatosan rögzít, hozzá kell tenni. Ez a kamera folyamatosan rögzít.
1: Igen.
2: Nem ott kint van tárolóegysége, ugyanúgy bemegy a központba, ugyanúgy, mint egy védakameránál van egy központi rendszere, ahova mennek folyamatosan a felvételek. Ha bármilyen cselekmény történik, például egy csapórúttörés, akkor ott ugye a kamera egy gyönyörű szép felvételt készít a gépjárműről, amelyik ugye elkövette, valamint, hogyha nem a megfelelő sebességgel megy, akkor azt is rögzíti.
1: Biztonsági övet is látja, hogy
2: mindent,
1: be van-e kötve.
2: Mindent lát ráadásul, és még azt is látja, ugye, hogyha valaki átmegy azon a bizonyos
1: tilos jelzésen,
2: ugye itt a kamera ugye mindent úgymond rögzít, és elküldi a központba, ott feldolgozzák, és ugyanúgy, mint a gyorshajtásoknál, vagy Szombathely, vagy Vásárosnaményba elküldi a központi rendszernek, ott átnézik, és megkeresik a gépjármű tulajdonosát.
1: És meg is találják
2: általában. Igen. Ugye ott bizonyítható ugye a kamera felvétel által, úgyhogy nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet az ott közlekedőknek, hogy nagyon figyeljenek oda, hogy átmennek-e. Amúgy is tilos, de ne ez kelljen már ahhoz, hogy megálljunk
1: néha,
2: egy piros-tilos jelzésnél, mert bármikor történhet olyan, hogy nem figyelünk oda, és hamarabb jön egy vonat, és akkor ott már...
1: Pontosan, igen, amikor nem pirosan villog a jelző...
2: Fehér, az nem azt jelenti, hogy nem jön
1: igen,
2: a vonat.
1: Igen, hanem azt jelenti, hogy működik a lámpa.
2: Igen, hanem azt jelenti, hogy működik a fényberendezés.
1: Igen.
2: Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, tényleg figyelemmel kell átmenni.
1: Csak erről az egy kameráról van szó?
2: Ez kettő kamera.
1: Ez kettő, tehát
2: kettő,
1: itt
2: mind a két oldalt figyeli ráadásul, ugye, kimenő, bejövő, igen, és megvan itt egy központi cég, ugye ez a MÁV és az ORFK-nak a közös kooperációja, úgymond, mivel tavaly volt, ugye megkerestek minket, hogy hova lenne egy érdemes ilyet, és akkor hát az egyik ez volt.
1: Ez egy, igen.
2: Több helyre ki fognak majd tenni, de jelenleg Magyarországon megvan egy, nem akarok hazudni, 10 vagy 15 hely, ahol nagyon-nagyon magas a szabálysértések, vagy a baleseteknek a száma, és az egyik ez a hely.
1: Hát egy neurotikus pont.
2: És tavaly, hogy megkerestek, ugye ezt adtam meg, ezt az egyik pontot, és akkor ide kihelyezésre került most ez a két kamera, Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd mi lesz, és én nagyon-nagyon remélem, hogy minél kevesebb szabálysértő is
1: az lenne
2: lesz
1: jó.
2: Majd.
1: Ez a cél, igen.
2: Igen, úgyhogy tényleg figyeljenek oda az emberek nagyon, mert ha nem figyelnek, és nem a megfelelő sebességgel mennek át, vagy a piros-tilos jelzésen mennek át, vagy ne talántán a csapórudat letörik valamilyen módon, és elhagyják a helyszínt, akkor teljes mértékben beazonosítható mostantól a járművük.
1: És ez a kisebbik baja, hogyha beazonosítják és megbüntetik, mert ennél sokkal súlyosabb dolgok történhetnek nem figyel oda.
2: Ha nem figyelnek
1: akár
2: oda.
1: Akár bizony az életébe is kerülhet.
2: Igen.
1: Nem akarok senkit jogatni, de bizony
2: de ez
1: a helyzet.
2: Igaz. Egy óvatlan oda nem figyelés, és megvan a baj.
1: Igen. Na, megvolt a baj, nem? Még hál' Istennek.
2: Hála az égnek.
1: Vigyázzunk, tényleg figyeljenek oda, a gyerektáborokban sem történt baj. Ott.
2: Hála jó égnek, ne is mondj. Semmi nem volt.
1: Mindenki remekül érezte magát, és főnként erről beszélgettünk, de az új mérőeszközökre, az új kamerákra is azért nem árt, hogyha odafigyelnek, pontosabban a KRESZ szabályok betartására figyeljenek oda, és akkor nem lesz itt baj. Attól tartok, azért lesz miről beszámolnunk majd a következő adásokban is.
2: Van. De nem lenne elég szerintem még, vagy 3 műsornyi idő.
1: Jó, hát lesz itt még több műsor is.
2: De lesz majd jövő héten utána, jövök, és beszélgetünk.
1: Mi pedig mindig várjuk Bálint Bolta Júliát, mint ahogy most is vártuk, meg is érkezett. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és találkozzunk legközelebb is.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek, további szép napot mindenkinek, és balesetmentes közlekedés.

0: 而在中
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a hétfő esti beszélgetős műsor. Pontosabban még jön egy kis nyári zápor. Hát bizony, az jó lesne. De hát mi biztosítjuk most önöknek csak a nyári záport, az időjárás sajnos nem. A nyári zápor című Ruzsa Magdi felvétellel búcsúzunk. Lotfi Begi is segített neki 2025-ben, amikor rögzítették ezt a felvételt. Én ezzel köszönöm meg mai kitüntető figyelmüket, és természetesen számítok rá holnap is, és akkor is jövök majd ebben a megszokott időben izgalmasnak szánt beszélgetésekkel. Addig is érezzék nagyon jól magukat, maradjanak itt a 92.5-ön, jönnek esti, éjszakai jó kis műsoraink, sok jó dumával és sok jó zenével. Szatmári Gábor mára búcsúzik, további nagyon szép időtöltést kívánok mindenkinek, minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kerti locsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
1: Az időjárásról.
5: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön. Kedves hallgatók, hagyj kezdjem egy bocsánat kéréssel. Nemrégiben azt a kritikát kaptam, hogy amióta egyedül vezetem a műsor, Barbie nélkül egy kicsikét elkapott a hév, a motolla, vagy nem is tudom, és kicsit pörgősebben beszélek, úgyhogy most igyekszem ma egy picikét lassítani, hogy érthetőbb legyen, amit mondok. Ez sajnos igaz rám, hogy amikor itt ülök egyedül, és nincsen kontroll, amit eddig Barbie jelentett, akkor néha elszalad velem a ló, vagy átesem a túlsóló másik oldalára, és kicsit gyorsabban vezetem a műsort, mint ami az befogadható. Úgyhogy, hogyha valamelyik műsorunk túl gyors volt önöknek, akkor elnézést kérek, igyekszem egy picikét lassítani, és kérem önök is jelezzék egész nyugodtan, hogyha túl gyors vagyok. Na tehát, Ceglét hangjázunk, ami azt jelenti, hogy ahogy régen, most is fölteszek egy kérdést önöknek, önök pedig válaszolhatnak a 0635 92-t 92-ös SMS számra, e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n, vagy akár a Facebookon, facebook.com/ceglidradio. És a mai kérdésünk, mi az, amit drágának tartanak, de mégis megveszik? Lehet ez bármilyen apróság, és hogy kicsikét ráhangolódjunk a témára, utána néztem, hogy mire is költenek a magyar emberek leginkább. Általánosságban a legfontosabb kiadási kategóriák a lakhatás és a rezsi, bérleti díj, hiteltörlesztő, közüzemi díjak, áramgáz, víz és maga a karbantartás a lakhelyünk környékén. Aztán élelmiszer és vendéglátás. Ugye itt van a mindennapi betevő, de az éttermek, a házhoz szállítás és néha egy-két luxus cikk is beleszámít, hogyha olyat szeretünk enni ritkán, de azért néha megtehetjük, ami kicsit drágább. Itt a közlekedés, üzemanyag, tömegközlekedés, járműfenntartása, biztosítás, fontos még az egészségügyi és szociális ellátás, gyógyszerek, orvosi vizetek, biztosítások, és a szolgáltatások, ez lehet telekommunikációs szolgáltatás, mint a telefon, internet, szórakozás, streaming, mozi, koncertek, színház, és tulajdonképpen még az állattartás, amit ide lehet sorolni. Ezek tehát a főbb kategóriák, de mi most annyira nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem olyanban gondolkodjanak, hogy nem amire kényszerből kell költeni, tehát mindenképp meg kell venni, inkább olyanra célzok, amiből lehetne olcsóbb alternatíva, de mégis azt a terméket választják, és hogy én is nyilatkozzak egy kicsit ebben a témában, nekem például a paradicsom a mániám, és akkor jobban szeretem már azt a paradicsomot, aminek tényleg íze is van, és kicsit finomabb, mondjuk az ilyen cseri vagy fürtös paradicsomok, az nálam például alapvető cikk, szinte mindig van a hűtőmben, egy dobozzal, meg még egy tartalék, hogyha a másik elfogyna, akkor se legyen semmilyen probléma, de ugyanilyen nálam például a párom, mert igazából rá nem sajnálok költeni. Lehet, hogy meg lehetne úszni egy szál virággal, de én inkább egy rózsabokrot viszek, mert egy ilyen kis cserepes rózsát, és akkor jó, persze az egy szál virágnak is nagyon örül, de ugyanilyen a szórakozás is nálunk, ő nagyon színházas, én is nagyon szeretem a színházat, úgyhogy ha egy olyan előadás érkezik a közelünkbe, vagy akár utazni kell miatt a Pestre, az sem jelent problémát, és ha már színház, meg szórakozás, akkor a koncertek is ilyenek nálam. Sajnos igen, előfordul az, hogy 40 ezerért veszünk kettőnknek jegyet, és megyünk egy olyan koncert, ami talán soha vissza nem térő. Úgyhogy ezekben gondolkodjanak, mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek. 0635 92-t 92-5-ös.

0: az, amit drágának tartanak, mégis megveszik. Nem olyasmire gondolok, amit az ember kényszerből vesz meg, inkább olyanra célzok, amiből lenne olcsóbb alternatíva is, de mégsem azt választják, hanem azt, ami az önök kedvence. Szóval ez a mai kérdésünk itt a Ceglét hangjában, 0635 92 92 5-ös. Pár példát én is mondtam, és már jönnek az önök válaszai, bele is vágunk. Anna az első, sajtok. Egészen egyszerűen ennyit írt nekünk a 0635 92 92 5-re, és a sajtokat nagyon is meg tudom érteni. Drágább lett az utóbbi időben, de hát hogyha az ember megszokta, akkor igazából nehezen engedi el, és vannak nagyon jó, nagyon különleges sajtok, úgyhogy teljesen érthető. Azt írja nekünk Lili, hogy magánnőgyógyász a várandóság alatt, plusz amúgy magánorvosok. Nagyon drága, de nincs sok választás, ha az ember minőséget akar. Igen, aztán egy nagyon kedves üzenet Bencétől, havi egy nagy csokor virág a feleségemnek és a két kicsi lányomnak, nagyon drága, de megérdemlik. Igen, hát ez a vágott virág ügy, ez nekem mindig olyan furcsa kérdés volt, hogy tulajdonképpen lemészárolt növényeket továbbadni egy hölgynek, és aztán ő annak örül, de aztán el fog hervadni, és amúgy megérte, meg minden, de a páromnak én is nagyon szívesen veszek, sőt az ő anyukája virágboltban dolgozik, úgyhogy azóta kicsit átértékelődött ez bennem. Sajnos igen, tényleg elég drága, de hogyha egy hölgynek ez jól esik, akkor miért ne kápráztatnánk el vele? Azt írja nekünk Ádám, hogy nem megveszem, csak élek a szolgáltatásával, ilyen a fogorvos és a szájsebész. Tudom, hogy lenne náluk olcsóbb alternatíva, de végre nem félek dokihoz menni. A rossz fogaim pedig minden évben igényelnek 200-300 ezer forint ráfordítást, biztos, ami biztos. Jövő héten is megyek, megkezdem az idei évet. Gyakorlatilag a fog kérdés az nálam is olyan volt nagyon sokáig, hogy nem foglalkoztam vele igazán sokat. Tulajdonképpen volt foghiányom is, amit hogyha nagyon vigyorogtam, akkor látszódott, és ez zavaró volt, de aztán egyszer úgy döntöttem, hogy igenis rá kell költeni azt a pénzt, rendbe rakattam, és hát nem volt olcsó, és nem is tartott rövid ideig, de tulajdonképpen végigmentünk mindenen, megcsináltuk, és most már azt mondom, hogy teljesen bátran merek mosolyogni, és nagyon-nagyon jót tett az önbizalmamnak, mindennek az életemben, úgyhogy igen, ez olyan kérdés, hogy ha az ember rá tud fordítani, akkor szerintem érdemes megcsinálni. Evelyn csak annyit írt, pisztácia. Ami azért érdekes, mert nem olyan régen ez a szó felmerült a másik műsorban, amikor nem tudtuk azt, hogy hogyan írjuk, hogyan ejtjük, vagy hogy is van a szó valójában, és akkor nagyon sokan, mint ahogy én is gyerekként, pisztárciának hívtuk, de ő jól írta, pisztáciát írt, és hát igen, minden ilyen csonthéjas és magvak eléggé felszaladt az ára, de hát hogyha az ember szereti, és az én párom is ilyen, akkor rákölti a pénzt, mert nagyon nincs más alternatíva. Nem ugyanolyan, mint hogyha mogyorót ennél. Ami most nekünk nagyon beütött az utóbbi időben, ha adhatok egy tanácsot és megkóstolják, az a makadámdió, picit sózva, valami elképesztően zseniális az, és amit talán nem tudnak, hogy ezt is elmondtam az egyik nem túl régi adásban, hogy a kesudióra keressenek rá, kérem, kedves hallgatók, interneten, mert egy brazil ismerősünk mesélte azt, hogy a kesudió nem is egy csonthéjas, hanem egy gyümölcsnek egy ilyen, hát a vége, egy ilyen lifegő magva, és keressenek rá, hogy néz ki a valódi gyümölcs, és annak a végén maga a kesudió, és hogy aztán gondoljunk bele, hogy mennyi olyan gyümölcsből lesz egy csomagnyi kesudió, amit megveszünk a boltban. Tök érdekes. De elkalandoztam, mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? 0635 92 92 5.
1: FM 92 5. Cegléden ez a

az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Én Vörös Nándi vagyok, és első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Nem olyasmire gondolok, amit kényszerből kell megvenni, hanem inkább olyasmire, aminél lenne olcsóbb alternatíva, de mégsem azt választják, hanem akár a picivel drágábbat, tehát ráköltik, ráfordítják, hajlandóak rááldozni azt az összeget. Ilyet írt nekünk Hajni is, és nagyon meg tudom érteni. Szeretek néha beülni kézműves pékségébe, sütizni, kávézni, hajlamos vagyok 4000 forintokat fizetni egy reggeliért. Szegeden van egy nagyon jó pékség, biztos sokan ismerik. A rozs szó szerepel benne a nevében, ennyit elárulok. Aki is esetleg tudja, hát ott beülni reggelizni az valami nagyon fancy és nagyon kellemes élmény, már csak a kaja minősége miatt is. De egyébként itt Cegléden is vannak rengeteg olyan sütiző, kávézók, ahol van nagyon jó beülni. És igen, sajnos ott tartunk, hogy akár 4000 forintot is elküld az ember, de mégis megvan az a kellemes érzés az embernek, meg hát jól tud esni. Pink Lady Alma írja nekünk egy névtelen hallgató. Hát most be kell valljam, zavarban vagyok. Biztos, hogy nagyon finom alma, de nem tudnám megmondani. Én nagyjából ott állok meg az almáknál, hogy van zöld, meg van piros. Úgyhogy én még a Lady szó fogalmával sem voltam sokáig tisztában, úgyhogy ne tőlem várják, hogy mi az a Pink Lady, nézzenek utána nyugodtan, én is ezt fogom tenni majd, hogyha elmegyünk zenélni. Illetve egy vaj márkát ír még ugyanez a hallgató, L betűvel kezdődik, és biztos valami nagyon finom vaj, aminek felment az ára. Viszont ami nagyon fontos, Levi üzenete, 30000 forint akár a pszichológusért. Szerintem önmagunkkal foglalkozni, és az egészségünkkel, a belső rendezettségünkkel, azért, hát mondhatom azt is, hogy semmi nem drága, de mondom ezt úgy, hogy azért a 30000 tényleg fejbe kólintja az embert, főleg, hogyha mondjuk havonta kétszer jár. Úgyhogy, hát igen, az elég sok, de a saját lelki egyensúlyunk és egészségünk az talán mindennél fontosabb, mert akkor lehetünk a munkahelyünkön, a családunknak, a barátainknak teljes ember, úgyhogy én azt mondom, hogy ez teljesen érthető. Nyaralások, utazások, de nekem minden pénzt megér, írja nekünk Balázs. Szóval nyaralások, utazások, de nekem minden pénzt megér. Balázstól jött az üzenet, és ezt is teljesen megértem, hiszen azok olyan élmények, amit már nem tud elvenni tőlünk senki. Ahova egyszer eljutottunk, azt ki tudjuk pipálni a bakancslistánkon, és hát nagyon jó élményeket lehet gyűjteni. Nagy utazós voltam én, és az utóbbi időben annyira nem volt lehetőségem. Minden esetre azt kell mondjam, hogy a nyaralás tényleg ilyen. Egy építőkockás játékot ír nekünk Máté. Hát hogy mondjam, egy négybetűs építőkockás játék. Biztos rá fognak jönni. Nagyon felment az ára mostanság, de gyűjtő vagyok, ezért megveszem. Ismerek én is ilyen gyűjtőt, sőt, hát Tóth Barbinak, a kolléganőmnek a férje. És az ember valahogy érzi a kihívást. Na, ezt is össze kell raknom, meg kell csinálnom, meg kell mutatni. Igen, ebből az építőkockás játékból olyan komoly szerkezetek, újdonságok vannak már tematikusan, hogy nem csodálkozom, hogy az ember a rabjává válik. Mire költ, amit drágának tart, de mégis megveszi? 0635 92 92 FM 92 Ceglédi Rádió.

0: A mai kérdésünk a Ceglét hangjában: mi az, ami drágának tart és mégis megveszi? Nem szükségletekre gondolunk, hanem inkább mondhatni luxuscikkekre, olyan dolgokra, amire feltétlenül nincs szükség, de mégis ráköltik a pénzt, vagy lenne olcsóbb alternatíva, de azt választják. Könyvek, írja nekünk Zsófi, fizikai, nem pedig e-book, gyűlik a könyvespolcomon, de sose fogom megbánni. Hát igen, a párom is ilyen, ő is nagy könyvgyűjtő, nekem egy kisebb polcom van, mondjuk elég magas, de nem túl széles, amit már teleraktam olyan könyvekkel, amit kiolvastam neki, hát 3-4-szer ekkora a gyűjteménye, de mindig jönnek új könyvek, és nagyon tud is neki örülni, ezt teljesen megértem, hogy a könyvek ilyenek. És egyébként nem tudom, hogy az, hogy 3-4 ezer forintért most mondtam valamit, veszünk egy könyvet, és azt 10-15 napig vagy egy hónapig olvassuk, azért az, ha elosztjuk, nem egy olyan nagy befektetés, úgyhogy én nem azt mondom, hogy egyik könyv sem drága, de a nagy átlagban azért azt mondjuk, hogy egész jó áron lehet könyveket kapni, talán még a mai napon, hogyha az embernek ez fontos. Kávézóba járni csak úgy, írja nekünk Orsi. Hát igen, a kávézó az pont egy ilyen nálam, mert hogy gyakorlatilag tök jó kávégépen van otthon, bent az irodában is tudunk kávét főzni, hogyha úgy van, csak egy persejbe kell lobni néha egy 200-ast vagy valami ilyesmi, de nekem nagyon jó kávégépen van otthon, és nem tudom, tök jó tényleg néha beülni egy ismerőssel, akivel rég találkoztam, beszélni pár szót, de kicsit túl van árazva, én azt gondolom. Persze valamiből felszolgálási díj, jó kávék, minőségi szuccok, tehát értem, de nem vagyok egy nagy kávés, aki így beül. Lassan már minden, de ami nagyon felhúz, az a nacho szalsza vagy sajt szósz. 2000 forint felett van már a kisüveges kiszerelés, írja nekünk Dani, és hát igen, vannak olyan üzletek, ahol olcsóbb, de lehet, hogy a minősége rosszabb, de igen, hogyha egy jó szószt akar az ember, amiért én egyedül azért nem veszem meg ezeket a szószokat, mert igyekszem mondjuk egy hónapban max csak egyszer enni ilyet, ez nem mindig sikerül, de igen, ezt teljesen megértem. Kabátok, ezt írja nekünk Réka. Igen, hát erre meg egy nagyon jó módszer van, hogyha az ember még nem jött rá, hogy mindig szezon után kell megvenni persze. Előre kell gondolkodni, és hogyha mondjuk azt mondom, hogy elmúlt a tél, és most leértékelik a téli kabátokat, akkor én jövőre vásárolok meg majd egyet az olcsóbb kabátokból, amit majd a következő télen fogok használni. Persze így egy kicsit mindig a divat mögött leszünk, de szerintem meg lehet játszani, talán érdemes is. Én ezt szoktam csinálni. Egy névtelen üzenet küld, azt írja, hogy az 5 rétegű WC-papír, most nem tudom, hogy viccből írja-e, vagy komolyan gondolja. Én az 5 réteget már azt gondolom, hogy talán nincs rá szükség, de hogyha valakinek ez a kényelmes, hát akkor legyen. És nézzünk még egyet a blokk végére, Márk azt írja nekünk, hogy állatorvos. Nincs csak választás, mint kifizetni, ha komolyabb baja van, vagy vizsgálatra van szükség a kutyusnak, akkor az egy zsebben nyúlós nap lesz. A sürgősségre kell vinni, éjszaka közepén, az meg ugye ezen felül is feláras. Kisállatbiztosítás sajnos itthon gyakorlatilag értelmetlen. Hát igen, ezt nagyon át tudom érezni, amikor még a francia boldog kutyusom megvolt, akkor egyszer történt vele olyan, hogy ügyelet, az is már drága volt, és aztán az ügyelet után még fel a pesti állatkórházba, persze talán pont hétvége közelített, úgyhogy még az is plusz felárás volt, pár napra ott is kellett hagyni, hát egy nagyon komoly összeget tettünk le akkor, és nem lehetett mit csinálni, hát az ember a kis állatát, akit szeret, azt nem fogja csak úgy ott hagyni, és akkor majd legyint egyet, hogy nem, ennyi pénz nem, vagy nem tudom, ez így nem, nálam nem működött volna biztosan. Úgyhogy igen, sajnos tudom, hogy nagyon nagy összegeket bele lehet ebbe fetszölni az ember akarata ellenére, de hát szeretjük a kis állatunkat, úgyhogy ilyenkor nincs mit tenni. 0635 925 925-ös, mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? A következő órában ezzel folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Osan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezet alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KEDD délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik. Nem a feltétlenül szükséges termékekre gondolok ilyenkor, mint az étel, hanem például olyan cikk, ami kicsivel drágább, de mégis ezt választja, mert azt a márkát szereti, vagy nem tudom, bármit írhat, én mondjuk a cseri fürtös paradicsomot mondtam, ami nélkül aztán lehetne élni, persze, de minek? Ugyebár 0635-92-95-ös kívánság@cegledradio.hu és a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Amit elmondtam az első óra elején, azt már az első óra végére nem tartottam be, egy kicsit igyekszem lassabban beszélni, jött egy ilyen kritika, hogy túl gyors vagyok, és nem mindent lehet érteni. Sajnos ilyen a tempom, de igyekszem lassítani magam, hogy mindenki értse is, amit mondok, mert különben úgy értelme lenne a műsornak. Azt írja nekünk egy kedves hangat, hogy utazás, sajnos én a KFT-vel ellentétben kifejezetten preferálom Skandináviát. Hát igen, Máté egyébként az üzenet küldője. Utazni, igen, ezt mondtam, hogy az a dolog, amire talán tényleg nem érdemes sajnálni a pénzt, mert olyan helyekre jutunk el, olyan élményeket gyűjthetünk, ami aztán soha vissza nem térő. Azt írja nekünk Erika, hogy hajápolók, itt aztán írja nekem a márkákat, amik nem mondanak sokat, és 100%-os len cuccok. Igen, hát hogyha az ember megszok egy minőséget, akkor utána nehéz lentebb adni, ez teljesen igaz. És hát azt is érzi az ember, hogy jó neki az, úgyhogy miért ne költene rá? Érthető a dolog. Itt van nekünk a következő üzenet küldő egy e-mail, svájci automata óra, persze, hogy praktikusabb lenne egy egyszerű kvarc vagy akár okos óra, de van egy tényleg minőségi darabom, amit az akkori pénztárcámhoz képest horribilis összegért vettem, évek óta szolgál hiba nélkül, még mindig élményszámba megy ránézni, és bízom benne egy rendszeres karbantartással, ami önmagában sem olcsó, életem végéig jó órám lesz. Ezt tökre megértem, aki egy órát vesz, és amit nekem nehezebb felfogni, hogy aki gyűjti az órákat, hiszen hát egy kezünk van, és mondjuk nekem is van 3 órám talán, de ezeket tudom váldogatni, de én most is okos órát használok. Szerintem nagyon sok funkció hasznos benne, nekem tetszik is a külleme, de én sose voltam az, aki nagyon drága órákat gyűjtene, de igen, hogyha egy nagyon jó órát megvesz az ember és karbantartja, akkor az teljesen érthető számomra is, és persze az is érthető, ha valaki órákat akar gyűjteni, csak nekem ez valamiért nem volt, ez nem volt affinitásom. Minden egyes alkalommal, amikor betévedek egy piacra vagy valamilyen rendezvényre, igyekszem 3-5 házi dolgot venni kistermelőktől, őstermelőktől. Még ha 2-szer drágább is a kilogrammos ára, mint a boltinak, nem igazán zavar, mert max kevesebb mennyiséget veszek. Viszont nekem hatalmas örömöt okoz tőlük vásárolni, mert tudom, hogy a pénzem valami hasznosra ment el. Jut eszembe közbe macska kaja, kb. Másfél havi kaja, 30-40k, azaz 30-40 ezer, de tényleg igazán minőségét kap, ő is csak egyszer él. Ezt pedig Laci írta nekünk, teljesen jogos, mi is olyan cicakaját adunk, ami minőségi, és hát ő tudja kiválasztani, hogy mit szeret. Lehet, hogy ez túlzás valakinek a szemében, de miért ne enne jut az a cica, és ezeket a házi dolgokat is tökre megértem. Igazából az a legjobb benne, hogy támogatjuk is a helyi termelőket, és mi is minőségi árut kapunk. Lehet, hogy tényleg kicsit drágább, de néha-néha azért fektessünk már be ilyenbe is, meg a saját egészségünk érdekében is szól ez a dolog. Na tehát a kérdésünk, mi az, amit drágának tart, mégis megveszi? 0635 92 92 5.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: 0-30-5-9-2-9-2-5, ez a Cegnét hangja SMS száma, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik. Tejpótló termékek, se a laktózmentes, se a sima tejet nem bírja a gyomrom, így maradnak a növényi alternatívák. Tudom, hogy már van 1000 fajta, és ennél olcsóbbak is, de bizonyos A-betűs márkánál lentem nem megyek. Az olcsóbb termékek nagy része annyira vizes ízű, úgyhogy marad ez az A-betűs. Amíg még otthon laktam, apukám luxus tejnek hívta az én tejemet, ezen belül is a nut milk, ami mostanában nagyon fogy. Még be is jelenti, hogy nem tej, tehát a nut milk a neve. De igen, van ez az A-betűs tejpótló, és nagyon-nagyon népszerű, nagyon sokan szeretik. Én néha előfordult, hogy kesztelésből vettem csak ilyesmit, mert ezek a barista ízesített cuccok, amit habosítani, és lehet meg minden, ezek tök jó dolgok, és én is megkóstoltam, de én nem szorulok rá, hogy ilyet vegyek. Akinek viszont tényleg egészségügyi okokból kell ilyet venni, azt tökre megértem, hogy erre rákölti a pénzét. Kakaópor, a nyerset szeretem, riomára tonhal, üdítők, vathús, hal, süllő, fogas, karthal, stb. Túra és futócipő, úszófelszerelések, napszemüveg, autó, kozmetikai cuccok, írja nekünk Kristóf. Szép lista, és mindenféle kategóriából írtál nekünk, ezt külön köszönöm, mert annál inkább gondolkoznak majd a hallgatóink, hogy milyen irányokba lehet elmenni. És valaki pedig, méghozzá Eszter, csak a téli szalámit írja, abból is egy négybetűs, ismert magyar P betűvel kezdődő márkát írt nekünk, hogy arra bizony rákölti a pénzt, legyen minőségi, amit az ember a szájába vesz. Pomeló és magánorvosok, amiből csak lehet és érdemes. Üzenet küldünk, nem írt nevet, de nem is kell ebben a műsorban feltétlenül nevet írni. Az a lényeg, hogy a kérdésünkre válaszoljon, és ez teljes mértékben megtörtént. Granola, mandulaitalok, áfonya, WC-papír és egy, azt hiszem, hogy osztrák csokoládé fajta, ebben nem vagyok teljesen biztos, de elbetűvel kezdődik, nem akarom bemondani a nevét, de igen, az ember a WC-papírra egy kölcsön meg választ ki azt a reggelizőt, ami jól, most a granolára gondolok, ami neki fekszik, és jól van tőle, és már a reggele jól indul. Ezek szerintem járnak, és igen, áfonyát is vehessen az ember, hogyha akar. Én mindig szoktam áfonyát venni, amikor közelít a lejárati idő, és találok valamelyik üzletben olyat, ami fél áron vagy negyed áron van, azt már viszem is haza is falon befelé, de tényleg felszaladt az ára, úgyhogy tényleg megértem, hogy ebben a műsorban küldte el nekünk a kedves hallgató. Ugyanis a kérdésünk nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek, és nem azokra gondolok, kedves hallgatók, ami tényleg szükséglet, hanem inkább olyanokra célzok ezzel, aminél lenne olcsóbb alternatíva, de mégis a drágábbat választják. Ez tehát a Cegnét hangja témája. Annyira sok válasz érkezik, hogy valószínűleg lesz még egy adásunk, szóval senki ne aggódjon, ha nem fér bele, de még van két blokkunk hátra, úgyhogy még jó néhány válasz el fog hangozni ezek közül. Tartsanak velünk!
1: Információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

0: Már folytatódik is a Ceglét hangja az FM 92-tön, Vörös Nádia mikrofon mögött, a kérdésünk pedig nem más, hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik, és erre egy nagyon hosszú üzenetet kaptunk még hozzá e-mailben Milántól, azt írja nekünk, hogy all inclusive nyaralás. Tudom, a self-cateringes fele annyinak tűnik, és akkor is ugyanazt látja az ember az adott helyből, viszont én imádok reggel lemenni reggelizni, és ha úgy adja a hotelben napozni, ameddig a gyerek medencézik és csúszdázik, mindig élményparkos hotelben megyünk, ebéd után városban császkálni, programozni, esetleg piknik kosarat kérni és tengerpartozni, majd vacsorázni és megnézni az aktuális showt a hotelben egy-két ital mellett és elvonulni pihenni. Én pihenni szeretek, jó időben, ha nyaralunk. Ledobni a hétköznapi feladatokat, aminek ára van, de az ára az egy hét királyi életre minden évben szükségem van, amiért rohadt sokat dolgozok. Fun fact, amikor self-cateringben voltunk nyaralni, akkor konkrétan többet költöttünk az éttermekre plusz boltokban az étkezésre, mint az all-inclusive ellátásra, meg kutatni az éttermeket, aztán vagy jó lesz, vagy nem. A gyerekeket is rángass ki a medencéből, mert fel kell öltözni és menni kell. Az meg nálam nyaraláson nem opció, hogy főzzek. Egész évben azt csinálom majd pont Spanyolországban is nyaralás közben. Vadásztam a csirkepörköltöz valót, az lesz a jó program. No, hát igen, teljesen megértem ezt is. Én még nem voltam all-inclusive nyaraláson. Egyszer majdnem sikerült, aztán végül is meghiúsult egy bizonyos világjárvány miatt. Úgyhogy úgy ezt jelnek vettem, de biztos, hogy egyszer még majd elmegyek ilyenre, de egyszer még soha nem gondolkodtam el. Tehát tényleg, hogyha az ember olyan helyre megy, ahol maga szerzi be az étkezését, vagy az ételét, mert mondjuk étterembe el kell menni a hotelből, lehet, hogy az összességében drágább, mint hogyha befizet egy all-inclusive nyaralást, ha ezt megteheti, és akkor ott adnak enni, inni, meg minden ilyesmi. Szerintem egyébként ez tényleg elgondolkodtató. Minden esetre teljesen olyan dolog ez is, amire az ember, hogyha egyszer eldöntötte, hogy neki ez a minőség kell, megkeresi rá a pénzt, és így megy el. Szerintem ezzel semmi baj. Köszönjük a hosszú és nagyon őszinte véleményt. Én igyekszem tudatosan étkezni, ugyan spórolok egy rakáspénzt azzal, hogy nem veszek nasit, csokit, gumicukrot, stb., de biocuccoknak is megvan a maga felára. Nem tudom, hogy a valóságban mennyire érezhető a különbség, de már csak a tudat miatt megéri nekem. Igen, volt egy ilyen nagy hullám az elmúlt időszakban, persze Dorina üzenete, nehogy elfelejtsem Dorina nevét elmondani. Szóval ő üzente ezt, és igen, volt egy ilyen nagy hullám, amikor jöttek a biotermékek és mindent letaroltak, már azoknál, akik erre átálltak. És szerintem ezzel semmi baj nincs, kicsivel drágábbak ez tény, de hogyha az ember jobban bízik ezekben, akkor miért ne venné meg ezt? Növényi tej, kávé, GM dolgok, jó lenne tudnom, mi ez a GM, rá kéne jönnöm, de nem fog tudni, és sajnos Zsófi nem segített abban, hogy rájöjjek, mi ez. Minden esetre beolvastam az üzenetet, és köszönjük. Minőségi cipő a gyereknek, 15-20 ezer per pár, ebből kell váltószandi és szezonnak megfelelő zárt cipő, kinti szandál. Egy szezon 40 ezer per fő a lábbelikből, amíg ovisok. Suliban már talán váltócipő nem kell, de valami normális edzőcipő a mindennapos tesire, igen. Hát, ez teljesen jogos, én még itt nem tartok, gyerekem sincs, de Júlia üzenete teljesen helytálló, és igen, hát ne legyen a lábán cipő, úgyhogy valahogy kell erre is alternatívát találni. Ha adhatok egy tanácsot, már most vannak olyan oldalak, ahol lehet cipőt, hát szinte bérelni. Tehát tulajdonképpen használ cipőt, használ valamennyit a gyerek, és aztán visszaadjátok. Amíg gyorsan nő a lába, ez egy nagyon hasznos szolgáltatás, konkrét oldalt nem említhetek, de nézzetek utána, és hát, ha ez egy segítség. Hamarosan még egy blokkra visszajövünk, a kérdés továbbra is az, mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek. 0635 92 92.
1: Helyi információt első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? 0635 92 92, ez itt a Ceglét hangja, és már megyünk is tovább. Kedves hallgatók, még egy kör biztos lesz ebből a témából, sokan szeretik, úgy néz ki, hogy sok válaszadónk van. Ilyen volt Luca is, aki még belefér ebbe az órába. Legutóbb majdnem 800-ért vettem kígyóborkát, egy ilyen szem eltakarós emojit küldött mögé, de ilyen még a csoki és a jó futócipő is. Édesapám volt nagy futó a családban, és édesapám még mindig van, csak már nem nagyon fut. Az a lényeg, hogy ő aztán tényleg megfigyelte, vagy kitapasztalta, hogy milyen cipők működnek jól, és igen, hát mondta, hogy az alapvető ahhoz, hogy a tércse sérüljön, és a többi, úgyhogy a futócipő tényleg, ha az ember futni akar, választani egy olyat, ami nem csak jól áll a lábán, hanem tényleg kényelmes és segíti a sportot. Minőségi ruha, kávé és sütemény vendéglátóhelyeken, minőségi kozmetikumok, ezt Fanni írta nekünk, teljesen jogos. Ez nem feltétlenül illik bele a minőségi kategóriába, de pályakezdőként zokni fronton évekig olyan körforgásban éltem, hogy csak akkor vettem új zoknit, amikor már nagyon sakkozni kellett mosás előtt, hogy melyik kevésbé lyukasat vegyem fel, vagy párosítsam egy másik kompatibilissel. És amikor vásároltam, akkor is vettem egy-két csomaggal, szóval fél év után kezdtem hasonló helyzetbe visszacsúszni. Egy nap ezen úgy felbosszantottam magam, hogy elmentem egy boltba, és vagy 40 ezer forintért vettem magamnak térre nyára zoknikat, szóval nem tudom leírni ezt az érzést, azt az életszínvonalbeli ugrást, amit a következő hónapokban átéltem. Hát igen, amúgy én is sokáig úgy voltam vele, hogy jó a bármilyen zokni, és aztán több helyen is, több fronton is szóltak nekem, mondjuk egy pedikűrös, barátnő, haverok, hogy amúgy miért nem figyelek oda jobban, és amúgy tényleg nagyon fontos, hogy jó zokni legyen az emberen, mert tényleg ad egy komfortérzetet, úgyhogy erre figyeljünk oda. Azt írja nekünk Gábor, hogy Szotyi, Kesudió és társaik, szerintem a Szotyi még nem is annyira, de hogyha az ember a már említett makadámdiót, vagy brazildiót, vagy ilyesmiket szeret, mandulát, akkor hát igenis, annak meg kell fizetni az árát, de hogyha hát ez a kedvtelése, akkor néha-néha rá lehet szánni azt a pénzt. Hú, hát ez kemény, 2,5 hetente járunk a cicámmal laborba, 67 ezer forint plusz kiegészítő táp, konzerv, alom, gyógyszer. Szerintem kb. 100-150 ezeret költök rá havonta, de reméljük a laborokat lassan le lehet csökkenteni. Nevet nem írt a kedves hallgató, de igen, hát, hogyha erről már volt szó az előző órában, hogyha beteg az állat, akkor nagyon-nagyon nehéz nem

Na igen, ezt mondjuk én nem vagyok nő, nem tudtam megérteni soha, hogy miért nem jó a 10.000 forintos, miért kell ilyen 60, 30 vagy akár 20.000-es, mert annyival nem feltétlen jobb az illata, vagy én nem érzem, vagy én vagyok hozzá túl tufa. Minden esetre egy biztos, hogy nagyon drága parfümök vannak, nagyon jó az illatuk, semmi kétség nem fér hozzá, de tényleg nem tudom néha megérteni ezt. Ettől függetlenül persze nyugodtan vegye meg bárki, nem akarok ítélkezni, csak nekem ez személyesen nem annyira fontos. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk ezt a témát, néhány nap múlva, mert holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, ma köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Vörös Nándit hallották, a viszonthallásra!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Stabil az ország áramellátása. Ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Északbácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Kriskó atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba a Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a Püssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody-test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KEDD délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz tópalti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát tópalti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyársapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel Csanár László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyársapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áramellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Krisko atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdu Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá. Mindazokat, akik szeretnék megnézni a Püssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció, és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody test összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.
0: Cegléd Rádió.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kerti locsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kúria udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel, Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: a Ceglin Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Stabil az ország áramellátása. Ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiát,